0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Best FM. Osztályon felüli minőség a zenében.
1: Like no other. Flawless.

0: a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.

0: Egyből.
1: A legjobbat adjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: Emlékszel? A mikorunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Ősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.
2: Ain't no country club either.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Stefan.
1: Stefan. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: do something. Mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a best.

0: vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányból vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Online lakossági fórumot tartanak a múzeum fejlesztéséről. Új eszközök segítik a polgárőrök munkáját, és lezárult az idei Zene az kell program. Kovács Rádai Andrea vagyok. Online lakossági fórumot tartanak a József András Múzeum fejlesztéséről. Kedden délután ismerhetik meg a részleteket az érdeklődők. A beruházás keretében teljesen megújul az intézmény épülete, új közösségi és kiállító terek jönnek létre. A belső udvar pedig mindenki számára nyitott, zöld közösségi térré alakul. A projekt részeként turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó eszközbeszerzés is megvalósul. További részletek és a csatlakozáshoz szükséges link a nyiregyháza.hu oldalon érhető el. Új elektromos szolgálati eszközök segítik három polgárőr egyesület munkáját. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőrszövetség közölte, a gyurei polgárőrség és a csalodai polgárőr és tűzoltó egyesület egyaránt két-két elektromos kerékpárt, míg a tiszavasvári polgárőr egyesület két elektromos robogót vehetett át. Az eszközök beszerzésére az ORFK támogatásából nyílt lehetőség. Az új járműveket ünnepélyes keretek között vették át az érintett egyesületek képviselői. Az átadáson elhangzott, a korszerű eszközök jelentős segítséget nyújtanak majd a polgárőrök mindennapi szolgálat ellátásában. Különösen a települések közterületeinek ellenőrzése, a rendezvénybiztosítások, valamint a bűnmegelőzési feladatok során. Megtartották a Zene az kell idei szezonjának záró rendezvényét. A Nyírbátori Művelődési Központ adott helyet a programnak. A fiatalok felkészítő tanáraik, a program megálmodói, szervezői és támogatói előtt mutatták be előadásaikat, és azt, hogy milyen eredményeket értek el. A bűnmegelőzési programot 2014-ben dolgozta ki a Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya. A projekt célja az, hogy alternatívát kínáljon a gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő, a körülményeik miatt fokozottan hátrányos helyzetű fiataloknak, szabadidejük hasznos eltöltéséhez, írja a polisz.hu. A prevenciós programba több gyermekvédelmi központ kapcsolódott be az elmúlt években. Így az intézetekben nevelkedő fiatalok részesülhettek hangszerellátásban, zene- és táncoktatásban, művészetterápia keretében, drámapedagógiai foglalkozásban. Ma a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 30-35 fok valószínű. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Zápor-zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, itt térségünkben élénk északi a szél várható. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra

0: az egyedüllét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes, nagyon szeretjük.
2: Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: te zenéd, a te rádiód. Best FM.
1: Best FM.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nem tudom, nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez az

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 22-e hétfő, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Folyamatosan várják a víradókat. Újabb vasútvonalon indulnak munkák, és ülésezett az idősügyi tanács. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyáron is szükség van véradókra. A vér csak egy bizonyos ideig tartható el, így fontos a folyamatos ellátás biztosítása. Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatója rádiónknak elmondta, a nagyobb hőség idején is biztonságosan adható vér, ha megfogadunk néhány tanácsot.
2: Ugye a véradások kapcsán mindig azt szoktuk hangsúlyozni, hogy a vér az egy bizonyos ideig eltartható szervünk, amit ugye szervként adományozunk másoknak a teljes véradással. Arra kell odafigyelnünk, hogy a vérellátás folyamatos legyen. A nyár az azért ilyen szempontból érdekes, mert jönnek a nagy hőségek. Hogyan készüljenek ilyenkor a donorok a véradásra, azt gondolom talán ez az, amiről fontos egy picit beszélnünk. Ilyenkor a folyadékpótlás az egy nagyon lényeges dolog. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem elég csak aznap reggel a viradás napján a folyadékot pótolni, hogy az ilyen kánikulában amúgy is élettani szükségletünk, hogy folyadékpótlást, az elvesztett folyadékpótlását biztosítsuk, erről önmagunknak gondoskodjunk, tehát egy egészséges ember, ha nem megy vért adni, erre akkor is oda kell figyelnie, ha viszont véradó donor, akkor különösen. Ez azt jelenti, hogy már az előző napokban is fontos, hogy olyan folyadékot fogyasszon, amivel fel tudja tölteni a szervezetét. Én ilyenkor például kifejezetten tudom javasolni a különböző teákat, tehát az ilyen gyümölcsösebb teákat, ami nem elvonja a vizet a szervezetből, hanem hidratál. Olyan folyadékot, ami egy picit a súpótlásról is gondoskodik, tehát hogy nem ördögtől való ilyenkor egy kis cukrot tenni a teába, vagy akár egy pici sót is, bármilyen meglepő, citromlevet használni hozzá, hogy az ásványi anyagoknak a pótlása is meg tudjon történni, tehát ne csak átszaladjon rajtunk a víz, hanem legyen víz megtartása a szervezetben. Mindenképpen fontos ilyenkor a megfelelő energia utánpótlásról is gondoskodni, tehát aki véradásra készül, az mindenképpen bőségesen, rendesen táplálkozzon aznap, hogy föl legyen töltve a szervezete. És fontos az, hogy ilyenkor adja meg a testének a pihenést, tehát amikor véradásra megy, a véradás után mindenképpen legyen egy 1-2-3 óra, amikor nehéz fizikai tevékenységet, vagy aznap már nehéz fizikai tevékenységet nem folytat, hogy elkerüljük a rosszul léteket, ami esetleg a hirtelen fellépő vérveszteségből származhat, ami természetesen utána folyamatosan pótlódik majd, de kell adni a szervezetnek egy kis időt arra, hogy tudjon regenerálódni. Én azt gondolom, hogy ha ezeket a szabályokat vagy javaslatokat betartjuk, akkor nyáron a kánikulában is teljesen nagy biztonsággal lehet vért adni.
1: Újabb vasútvonalon végez pályakarbantartást a MÁV csoport. Nyíregyházi vonatokat is érint a változás. A Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon dolgoznak. A vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem július 18-áig tart. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, amely a Nyíregyházáról induló vonatokat is érinti. A Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek. Szolnokig terelve közlekednek, az új szászi fővonalon át. Ezért Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. A keletiből a megszokott menetrend szerint azonos órában, de 10 perccel korábban, óra 10-kor indulnak. Szolnoktól menetrend szerint közlekednek. További részletek a MÁV csoport honlapján. Ülésezett az idősügyi tanács. Az eseményen számos téma szóba került. Elhangzott, már szervezik a nyíregyházi szépkorúak sporttalálkozóját, amelyet szeptember 22-én rendeznek az atlétikai centrumban. A 65 év felettiek szeptember 14-éig jelentkezhetnek a programra. Ezt októberben a Ki mit tud vetélkedő követi majd. Az ülésen a nyugdíjas szervezetek pályázati lehetőségeiről is szó esett. Az önkormányzat idén is támogatást nyújt a generációkat összekötő karácsonyi programok megvalósításához. A pályázatokat július 20-áig várják. A keret csaknem 10 millió forint, írja nyiregyháza.hu. Új elektromos szolgálati eszközök segítik három polgárőr egyesület munkáját. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőr szövetség közölte, a gyurei polgárőrség és a csarodai polgárőr és tűzoltó egyesület egyaránt két-két elektromos kerékpárt, míg a tiszavasvári polgárőr egyesület két elektromos robogót vehetett át. Az eszközök beszerzésére az ORFK támogatásából nyílt lehetőség. Az új járműveket ünnepélyes keretek között vették át az érintett egyesületek képviselői. Az átadáson elhangzott, a korszerű eszközök jelentős segítséget nyújtanak majd a polgárőrök mindennapi szolgálat ellátásában. Különösen a települések közterületeinek ellenőrzése, a rendezvénybiztosítások, valamint a bűnmegelőzési feladatok során. Megtartották a Zene az kell idei szezonjának záró rendezvényét. A Nyírbátori Művelődési Központ adott helyet a programnak. A fiatalok felkészítő tanáraik, a program megálmodói, szervezői és támogatói előtt mutatták be előadásaikat, és azt, hogy milyen eredményeket értek el. A bűnmegelőzési programot 2014-ben dolgozta ki a Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya. A projekt célja az, hogy alternatívát kínáljon a gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő, a körülményeik miatt fokozottan hátrányos helyzetű fiataloknak, szabad idejük hasznos eltöltéséhez, írja a polisz.hu. A prevenciós programba több gyermekvédelmi központ kapcsolódott be az elmúlt években. Így az intézetekben nevelkedő fiatalok részesülhettek hangszerellátásban, zene- és táncoktatásban, művészetterápia keretében, drámapedagógiai foglalkozásban. A napokban tartották a Szépkorúak Akadémiája tavaszi szezonjának záró előadását. Ezúttal a tirpák hagyományokat és gasztronómiai örökségét ismerhették meg a résztvevők, számol be a nyiregyháza.hu. A rendezvény sorozat ősszel folytatódik. Az egészségügyi témák mellett a mesék és népviseletek világába is betekintést nyerhetnek majd az idősek. Nem marad büntetlenül a palacklopás. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki a már visszaváltásra összekészített flakonokat tulajdonította el egy bezárt udvarról. A részleteket Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti.
3: A vádat 2026. március elején a késő esti órákban egy nyírbátori családi ház udvarán meglátta, hogy ott zsákban összekészített visszaváltható flakonok vannak. A férfi bement a körbekerített ingatlan területére, és onnan 100 darab, összesen 5000 forint értékű visszaváltható flakon tulajdonított el. A vádlott korábban lopás miatt már állt a bíróság előtt, ezért a nyírbátori járási ügyészség az újabb lopási cselekmény miatt fogházbüntetés kiszabására tett indítványt.
1: Újabb díler került rendőr kézre. Az egyenruhások a napokban, otthonában fogtak el egy nyíregyházi lakost. A bűnügyi felügyelet alatt álló férfi rendszeresen értékesítette a kábítószert a környezetében. A nyomozók csak nem 1 millió forintot is lefoglaltak. A kihallgatása után kezdeményezték a 41 éves férfi letartóztatását, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség. Korosztályos válogatott belső védő érkezett a Nyíregyháza Spartakuszhoz. Kaczmínszki Dominik Újpestről érkezett, és a következő szezonban kölcsönben játszik majd a Sparinál. A 20 éves, 194 cm magas focista a Honvéd utánpótlás csapataiban nevelkedett, majd az Újpest szerződtette, ahol bemutatkozhatott az élvonalban. Korosztályos válogatottként az U17-es és az U19-es nemzeti csapatnak is meghatározó tagja volt, írja a Város honlapja. Ma a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 30-35 fok valószínű. Kedden a napos idő csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó reggelt, itt a hétfő és itt a Best reggel. Reméljük, hogy kellemesen telt a hétvége, sikerült kikapcsolódni, feltöltődni, nagyokat strandolni, csobbanni, és akkor most új lendülettel vághatunk neki a hétnek. Mögöttünk van a nyári napforduló, ami azt jelenti, hogy hivatalosan is megérkeztünk a csillagászati nyárba. Hosszú meleg napok, szabadtéri programok és vakáció hangulat vár ránk a következő hetekben. Itt a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, Paulinákat köszöntünk ma, és a születésnaposok között pedig itt van Vörös Sándor író, Cserháti Zsuzsa énekesnő, Cindy Lauper, vagy éppen Knapik Tamás nevét is tudom említeni, a Fiesta együttes gitárosát, zeneszerzőjét. Nagyban megy a VB, ezzel kapcsolatos visszatekintés. 86-ban ezen a napon szerezte meg története második világbajnoki címét az argentin labdarúgó válogatott, többek között Diego Maradona emlékezetes teljesítményének köszönhetően. Aztán, hogy a 2026-os VB-t kinyeri, arra még várni kell. Időjárás jelentése viszont túlságosan sokat nem. Előjáróban már annyit mondok, hogy folytatódik tovább a kánikula.

Ura között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz majd. Csak a számok játéka kedvéért nézzük a mai rekordot, 37,8 fok. Ez még 2024-ben volt Berettyó Újfaluban, nem leszünk tőle messze. De nem volt mindig ilyen forró időszak, 1921-ben dobogókön, például akár hiszi, vagy akár nem, csupán plusz 3 fokot mértek, majdnem fagypont körüli volt a hőmérséklet. Szerdára van egy népi jóslatunk, az Iván napi népi jóslat, ami azt mondja, hogy amilyen az idő ezen a napon, akkor 40 napig olyan is marad, hát csak úgy szólok, hogy szerdán 35 fok várható, hát hogyha ez 40 napig így marad, akkor brutál nyár elé nézünk. Egyelőre a mai jóslat, tehát bőven 30 fok felett szikrázó napsütés, vigyen magával sok vizet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Újra megnyitja kapuit a régi volánpálya. Újabb vasútvonalon indulnak munkák, és ülésezett az idősügyi tanács. Kovács Rádai Andrea vagyok. Újra megnyitja kapuit a régi volánpálya a Cucor Gergely utcán. Egy 40x20 méteres csúszásmentes pályát építenek a területen, amely kézilabdára és kispályás labdarúgásra is alkalmas lesz. Elhelyeznek két kisebb labdarúgó kaput is, és akár füves területen is focizhatnak majd az ideérkezők. Emellett egy tegból asztal is a látogatók rendelkezésére áll. Olvasható a nyiregyhaza.hu oldalon. A környék lakói hamarosan birtokba vehetik az új sportpályát, amely a tervek szerint a hét mindennapján nyitva tart majd. Újabb vasútvonalon végez pályakarbantartást a MÁV csoport. Nyíregyházi vonatokat is érint a változás. A Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon dolgoznak. A vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem július 18-áig tart. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, amely a Nyíregyházáról induló vonatokat is érinti. A Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek. Szolnokig terelve közlekednek, az újszászi fővonalon át. Ezért Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. A keletiből a megszokott menetrend szerint azonos órában, de 10 perccel korábban, óra 10-kor indulnak. Szolnoktól menetrend szerint közlekednek. További részletek a MÁV csoport honlapján. Ülésezett az idősügyi tanács. Az eseményen számos téma szóba került. Elhangzott, már szervezik a nyíregyházi szépkorúak sporttalálkozóját, amelyet szeptember 22-én rendeznek az atlétikai centrumban. A 65 év felettiek szeptember 14-éig jelentkezhetnek a programra. Ezt októberben a Ki mit tud vetélkedő követi majd. Az ülésen a nyugdíjas szervezetek pályázati lehetőségeiről is szó esett. Az önkormányzat idén is támogatást nyújt a generációkat összekötő karácsonyi programok megvalósításához. A pályázatokat július 20-áig várják. A keret csak nem 10 millió forint, írja nyiregyhaza.hu. Ma a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 30-35 fok valószínű. Kedden a napos idő csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, itt térségünkben élénk északi a szél várható. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

Ha minden igaz, akkor a mai naptól a reggeli csúcsokra és a délutáni csúcsokra már nem nagyon kell felkészülni. Amire viszont igen, az az, hogy távhővezeték cseréjét végzi a nyírt távhő város szerte. Például jelenleg Örökösföldön és a Vai Ádám körúton folynak ilyen korszerűsítési munkálatok. Jó hír, hogy jó ütemben harad a körforgalom kiépítés az északi város részen. A Vasvári Pál utcán jelzőlámpás forgalomirányítás mellett harad a forgalom viszonylag lassan, hosszabb menetidővel kell számolni. Közműfedél helyreállításán dolgoznak a Rákóczi új utca találkozásnál, jelölték ezt bójával, legyenek itt is figyelmesek. A Szabadság tér 9 szám mellett pedig felbontották a járdát és a zöld területet, ami a gyalogosokat is és az autósokat is érinti. Emellett pedig kábelfektetési munkák vannak jelenleg a Kisernő, Szarvas utca találkozásánál, illetve a Zárok utcán, mindkét helyen bójával jelölték a munkaterületet. Jó utat! Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters blasting up the jungle.

Jó reggelt, itt a hétfő, június 22-e van, és mögöttünk van a nyári napforduló, ami pedig azt jelenti, hogy hivatalosan is megérkeztünk a csillagászati nyárba. Hosszú meleg napok, szabadtéri programok és vakáció hangulat a következő hetekben, ez várható. A nyár teljes gőze dübörög, országszerte megkezdődtek a nyári rendezvények, fesztiválok és szabadtéri programok, és a legtöbb diák számára már itt a várva várt vakáció, így a strandok, parkok és a játszóterek is egyre népesebbek. Hétfő reggel van, de a nyári napsütésben még a hétfők is egy kicsit barátságosabbak, ugye? Hát, hogy mennyire barátságos az a 34 fok, ami várható, nyilván, hogyha nehezen bírja a meleget, akkor annyira nem lesz az, de készüljön fel arra, hogy egész héten 35 fok környékén fog majd tetőzni a csúcshőmérséklet itt Nyíregyházán. Forró hét áll előttünk, és bizony a fokozódó kánikula meg fogja terhelni a szervezetünket. Ne lepődjön meg rajta, hogyha bágyattabbnak, tompábbnak érzi magát, de a kávé és a best reggel majd fog segíteni. További hírekkel már Andrea készül, és én pedig egész reggel hozom a nyíregyházi tudnivalókat. Szép hetet, jó nyarat, jó vakációt!

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Élénk a forgalom a városban, a főutak mentén pedig torlódásra kell készülni a járművezetőknek. Távhővezeték cseréjét végzi a Nyír távhő munkatársai városszerte. Jelenleg Örökösföldön és a Bai Ádám körúton folynak a korszerűsítési munkák. Jó ütemben halad a körforgalom kiépítése az északi városrészen. A Vasvári Pál utcán jelzőlámpás forgalom irányítás mellett halad a forgalom, lassú a haladás, hosszabb menetidővel számoljanak az arra közlekedők. Közműfedél helyreállítását végzik a Rákóczi új utca találkozásánál, ami bójával jelölve van, figyelmesek legyenek. Vezessenek óvatosan a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Folyamatosan várják a víradókat. Véget ért a tavaszi Szépkorúak Akadémiája, és újabb korosztályos válogatott a Sparinál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyáron is szükség van véradókra. A vér csak egy bizonyos ideig tartható el, így fontos a folyamatos ellátás biztosítása. Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatója rádiónknak elmondta, a nagyobb hőség idején is biztonságosan adható vér, ha megfogadunk néhány tanácsot.
2: Ilyenkor a folyadékpótlás az egy nagyon lényeges dolog. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem elég csak aznap reggel a viradás napján a folyadékot pótolni, mert az előző napokban is fontos, hogy olyan folyadékot fogyasszon, amivel fel tudja tölteni a szervezetét. Tudom javasolni a különböző teákat, tehát az ilyen gyümölcsösebb teákat, ami nem elvonja a vizet a szervezetből, hanem hidratál. Nem ördögtől való ilyenkor egy kis cukrot tenni a teába, vagy akár egy pici sót is, bármilyen meglepő. Citromlevet használni hozzá, hogy az ásványi anyagoknak a pótlása is meg tudjon történni. Mindenképpen fontos ilyenkor a megfelelő energia utánpótlásról is gondoskodni, tehát aki véradásra készül, az mindenképpen bőségesen, rendesen táplálkozzon aznap, és fontos az, hogy ilyenkor adja meg a testének a pihenést, aznap már nehéz fizikai tevékenységet nem folytat.
1: A napokban tartották a Szépkorúak Akadémiája tavaszi szezonjának záró előadását. Ezúttal a tirpák hagyományokat és gasztronómiai örökségét ismerhették meg a résztvevők, számol be a nyiregyháza.hu. A rendezvény sorozat ősszel folytatódik. Az egészségügyi témák mellett a mesék és népviseletek világába is betekintést nyerhetnek majd az idősek. Korosztályos válogatott belső védő érkezett a Nyíregyháza Spartakuszhoz. Kaczmínszky Dominik Újpestről érkezett, és a következő szezonban kölcsönben játszik majd a Sparinál. A 20 éves, 194 cm magas focista a Honvéd utánpótlás csapataiban nevelkedett, majd az Újpest szerződtette, ahol bemutatkozhatott az élvonalban. Korosztályos válogatottként az U17-es és az U19-es nemzeti csapatnak is meghatározó tagja volt, írja a Város honlapja. Híreink után a várható időjárásról. Ma a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 30-35 fok valószínű. Kedden a napos idő csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, itt térségünkben élénk északi a szél várható. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből.

Jó reggelt, ma is szól a Best reggel önnél. Indulunk szépen lassan. Itt a nyári hétfő, amikor a hét elkezdődik, de a nyár nem engedő, hogy ezt túlságosan komolyan vegyük. Na nézzük a hozzátartozó horoszkópot, a kosoknak például. Ma tele lehetsz ötletekkel, de nem kell mindent azonnal megvalósítani. Válasz egyet, és arra koncentrálj. Bikák, a nyári hétfők neked kedveznek, mert hogy emlékeztetnek rám, hogy nem csak a feladatok léteznek. Egy kellemes pillanat többet tölthet rajtad, mint egy hosszú pihenés. És az ikrek, ma valami váratlan szint vihet a napodba, egy rövid beszélgetés, vagy pedig spontán ötlet egészen más hangulatot adhat a hét kezdésednek. Rákok, neked pedig ma jobban esik a jelenre figyelni, mint a távoli tervekre. Hogyha nem akarsz mindent előre kitalálni, sokkal könnyebb lesz a napod. Oroszlánok, a nyári fények és a jókedvű emberek most különösen inspirálóan hatnak rád. Könnyebben mosolyogsz, és ezt a környezeted is észre fogja venni. Szüzek, nem kell tökéletes hétfőt produkálni, ha egy dolgot rendbe teszel, már is nyugodtabban indul a heted. Mérlegek, egy kedves gesztus, vagy pedig egy váratlan figyelmesség fel fogja dobni a napodat, ma az emberi kapcsolatok adják a legtöbb energiát neked, és a skorpiók valami, amit korábban félretettél, újra eszedbe fog jutni, most érdemes lehet majd más szemszögből is megvizsgálni. Nyirasok, már hétfőn ott motoszkál benned a nyári kalandvágy. Egy új terv, vagy pedig ötlet most több lelkesedés hozhat, mint egy egész kész megoldás. Bakók, te pedig ma rájöhetsz, hogy nem minden sürgős, ami annak tűnik, hogyha lassítasz egy kicsit, sokkal tisztában látsz majd. Vízöntők, egy szokatlan ötlet, vagy pedig váratlan helyzet kiszökkenthet a rutinból. Ez most nem akadály lesz, hanem frissítő változatosság. Na meg a halak, a nyári hétfő különleges hangulata ma téged is magával fog ragadni. Egy apró szépség, vagy pedig kellemes élmény egész nap elkíséred úgy, mint a Best FM.

Jó reggelt és boldog nyarat, na meg szuper vakáció, tehát páros lábbal rúgta ránk az ajtót a nyár, ameddig a szem ellát, kánikula, és bizony megdőlt az országos melegrekord. Aszódon szombat délután 37,1 Celsius fokot mértek, persze árnyékban, és ez egy új nyári szezonrekordot is jelent. Amúgy az eddigi, a korábbi rekord az kereken 37 fok volt, amit még mi Nyíregyházán állítottunk fel 1908-ban. Hát ezt akkor most itt Nyíregyházáról átadtuk Aszódra, igaz, hogy csak 1 Celsius fokkal, de új hőmérsékleti rekord született tehát szombaton, és továbbra is másodfokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén. Kedd éjfélig, de én biztos vagyok benne, hogy ezt meg fogják hosszabbítani. A hirtelen érkező kánikula megterheli a szervezetet, ezt ugye tudjuk. Fogyasszunk rendszeresen vizet, vagy pedig cukormentes italokat, kerüljük az alkoholt, a kávét, a magas koffein és cukortartalmú italokat, valamint a zsíros ételeket. Hát azért a kávét azt tegyük a zárójelbe, mert szerintem lehet bármilyen meleg és forróság, a napindító azért az csak kell, főleg, hogyha hozzászoktunk, ugye. A reggeli koffeinhez, a szokásos mantra pedig továbbra is itt van, ami nyilván, hogy kicsit már unalmasnak tűnhet, de sajnos évről évre ezekből bármennyire is tudjuk, mégis születnek sajnos tragédiák. Szóval a fürdőzéskor felhevő testtel ugye soha ne ugorjunk a vízbe, hanem fokozottan hűtsük le magunkat. Az utcai szökőkutak vize pedig nem alkalmas felfrissülésre, inkább használjuk a párakapukat, vagy pedig hűtsük a csuklunkat és a tarkunkat hideg vízzel. A szabály továbbra is szabály, a szökőkúttal kapcsolatosan, vagyis ne fürdjél le. Egyértelmű, mégis minden évben előfordulnak ilyen esetek, hogy gyermekeket, vagy pedig idős embereket, vagy házi állatot hagynak parkoló autóban, és bizony az utastér hőmérséklete akár 70 Celsius felé is emelkedhet. Ha napon álló autóban hagyott gyermeket, vagy pedig állatot lát, azonnal hívja 112-t. Bár teszem hozzá, pont a hétvégén beszélgettem egy autótulajdonossal, neki egy nagyon fiatal elektromos autója van, és mondja, hogy abban már bizony van olyan funkció, hogy kutya funkció, ami pedig arra szolgál, hogyha a kutya ott marad az autóban, akkor a klímaberendezés kellemes hőmérsékleten tartja a belteret, csak hát ez például kívülről nem nagyon látszik. Nem lesz panaszunk ma sem a hőmérsékletre, 34 fok várható Nyíregyházán szikrázó napsütéssel. Záporok, zivatarok azért lehetnek, és ennek a legnagyobb előfordulási esélye 16 óra környékén van. De erős napot, jó hetet! Ez a Best Reggel!

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Online lakossági fórumot tartanak a múzeum fejlesztéséről. Új eszközök segítik a polgárőrök munkáját, és lezárult az idei Zene az kell program. Kovács Rádai Andrea vagyok. Online lakossági fórumot tartanak a Józsa András Múzeum fejlesztéséről. Kedden délután ismerhetik meg a részleteket az érdeklődők. A beruházás keretében teljesen megújul az intézmény épülete, új közösségi és kiállító terek jönnek létre. A belső udvar pedig mindenki számára nyitott, zöld közösségi térré alakul. A projekt részeként turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó eszközbeszerzés is megvalósul. További részletek és a csatlakozáshoz szükséges link a nyiregyháza.hu oldalon érhető el. Új elektromos szolgálati eszközök segítik három polgárőr egyesület munkáját. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőr szövetség közölte, a gyurei polgárőrség és a csalodai polgárőr és tűzoltó egyesület egyaránt két-két elektromos kerékpárt, míg a tiszavasvári polgárőr egyesület két elektromos robogót vehetett át. Az eszközök beszerzésére az ORFK támogatásából nyílt lehetőség. Az új járműveket ünnepélyes keretek között vették át az érintett egyesületek képviselői. Az átadáson elhangzott, a korszerű eszközök jelentős segítséget nyújtanak majd a polgárőrök mindennapi szolgálat ellátásában. Különösen a települések közterületeinek ellenőrzése, a rendezvénybiztosítások, valamint a bűnmegelőzési feladatok során. Megtartották a Zene az kell idei szezonjának záró rendezvényét. A Nyírbátori Művelődési Központ adott helyet a programnak. A fiatalok felkészítő tanáraik, a program megálmodói, szervezői és támogatói előtt mutatták be előadásaikat, és azt, hogy milyen eredményeket értek el. A bűnmegelőzési programot 2014-ben dolgozta ki a Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya. A projekt célja az, hogy alternatívát kínáljon a gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő, a körülményeik miatt fokozottan hátrányos helyzetű fiataloknak, szabadidejük hasznos eltöltéséhez, írja a polisz.hu. A prevenciós programba több gyermekvédelmi központ kapcsolódott be az elmúlt években. Így az intézetekben nevelkedő fiatalok részesülhettek hangszerellátásban, zene- és táncoktatásban, művészetterápia keretében, drámapedagógiai foglalkozásban. Ma a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 30-35 fok valószínű. Kedden a napos idő csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, itt térségünkben élénk északi a szél várható. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig a legjobb

34 fok, rekkenő hőség is nem csak ma, hanem ameddig a szem ellát, itt a nyár, tombol a kánikula, és bizony zivatarok jönnek, mennek, ma délután elvileg 4 órától viszonylag magas az esély arra, hogy Nyíregyházán is érkezhet zivatar. Tegnap is, hogyha néztük az eget, ugye, és éreztük a délutáni órákban a szél csapkodását, akkor azt hittük, hogy itt most leszakad az ég, mi ezt megúsztuk, Debrecen viszont nem, villámárvíz csapott le Debrecen egyes részén, az autók alig bírtak átgázolni a felgyülemlett csapadékon, és máshol is sokfelé lecsaptak az zivatarok tegnap Magyarországon. Például Budapest egyes részeit és a főváros környékét bőven ostromolták a zivatarok, és főként az északi tájakon jéggel érkezett a zivatar, és alaposan lehűtötte a levegőt, egyes helyeken akár 15 fokot is zuhant a hőmérséklet. Ez benne van a kánikula időszakban a pakliban. Ha jön a zivatar, az nem csapkodó eső lesz, hanem csimbum cirkusz fentről. És figyelni kell az állatokra is, a nagy nyári meleg különösen megviseli a nagyobb testű, valamint a sötét szűrű kutyákat, mivel az állatok nem képesek úgy izzadni, mint az emberek, a testhőmérsékletük elsősorban lihegéssel van szabályozva. Ez azonban extrém hőségben nem mindig elegendő. Ne csak magunkra figyeljünk és szeretteinkre, hanem az állatokra is érdemes odafigyelni. Akik tengeri malacot tartanak, adjanak hideg uborka szeretet, az nagyon jót fog majd nekik tenni. Önök pedig, hogyha hosszú útra mennek, akkor vigyenek magukkal sok vizet, hideget, behűtve, és hallgassák hozzá a bestet ma is.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Élénk a forgalom a városban, a főutak mentén pedig torlódásra kell készülni a járművezetőknek. Távhővezeték cseréjét végzi a nyírtávhő munkatársai városszerte, jelenleg Örökösföldön és a Bai Ádám körúton folynak a korszerűsítési munkák. Jó ütemben halad a körforgalom kiépítése az északi városrészen, a Vasvári Pál utcán jelzőlámpás forgalomirányítás mellett halad a forgalom, lassú a haladás, hosszabb menetidővel számoljanak az arra közlekedők. Közműfedél helyreállítását végzik a Rákóczi új utca találkozásánál, ami bójával jelölve van, figyelmesek legyenek. Vezessenek óvatosan a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

A legjavát adjuk. Leszek a dal.

Rövidesen már a reggel friss hírei jönnek, pontosan 8 órakor Andrea készül a frissekkel, én pedig szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy van lehetőség ezen a héten véradásra, ez nyáron különösen fontos. Tiszadob 9 órától egészen 11 óráig a könyvtárba várják ma önöket, illetve Tiszalökön szintén a mai napon 12.30-tól 14.30-ig a művelődési házban, holnap pedig felkészül Döge a polgármesteri hivatalban reggel 9 órától, valamint szintén holnap Gégény 12 óra 30 perctől. Emellett pedig hétköznapokon a Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben is lehet véradásra jelentkezni. Szükséges lesz a tajkártya, személyigazolvány és a lakcímkártya. További hasznos információkat amúgy ezzel kapcsolatosan még a véradás.hu-n találnak. Történt reggel baleset, nem tudtuk lehúzni már ezt a első vakációi hétfőt. Baleset nélkül Nagyhalász temető környékén, ott a dupla kanyarnál volt baleset, remélhetőleg rendeződött, és más rossz hírről nem kell beszámolni. Ha mégis bármilyen dolog történik az utakon, ami fontos lehet, mondja el, hogy tudjuk mi is szétkürtölni itt a megyében, bestfm.hu, írjon üzenőfalunkra, legyünk interaktívak ezen a héten is. Boldog nyarat, jó vakációt!

0: Emlékszel? A mikorunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orrgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... Ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Hősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 MHz-en.

0: Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne dobd ki az iskolatáskádat, ami számodra már felesleges, egy másik gyermek számára új kezdetet jelenthet. Egy megkímélt iskolatáska, tolltartó vagy füzet nem csupán tárgy, esély egy örömteli iskolakezdésre. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata és az IAK Nonprofit Kft. Július 1-e és augusztus 21-e között adománygyűjtés szervez a rászoruló családok támogatására. Adj tovább örömet és segíts, hogy minden gyermek mosolyjal kezdhesse a tanévet. Adományaidat a nyíregyházi hulladék udvarokban várjuk.
2: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Újra megnyitja kapuit a régi volánpálya. Újabb vasútvonalon indulnak munkák, és ülésezett az idősügyi tanács. Kovács Rádai Andrea vagyok. Újra megnyitja kapuit a régi volánpálya a Cucor-Gergely utcán. Egy 40x20 méteres csúszásmentes pályát építenek a területen, amely kézilabdára és kispályás labdarúgásra is alkalmas lesz. Elhelyeznek két kisebb labdarúgó kaput is, és akár füves területen is focizhatnak majd az ideérkezők. Emellett egy tegbolasztal is a látogatók rendelkezésére áll. Olvasható a nyiregyháza.hu oldalon. A környék lakói hamarosan birtokba vehetik az új sportpályát, amely a tervek szerint a hét mindennapján nyitva tart majd. Újabb vasútvonalon végez pályakarbantartást a MÁV csoport. Nyíregyházi vonatokat is érint a változás. A Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon dolgoznak. A vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem július 18-áig tart. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, amely a Nyíregyházáról induló vonatokat is érinti. A Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek. Szolnokig terelve közlekednek, az új szászi fővonalon át. Ezért Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. A keletiből a megszokott menetrend szerint azonos órában, de 10 perccel korábban, óra 10-kor indulnak. Szolnoktól menetrend szerint közlekednek. További részletek a MÁV csoport honlapján. Ülésezett az idősügyi tanács. Az eseményen számos téma szóba került. Elhangzott, már szervezik a nyíregyházi szépkorúak sporttalálkozóját, amelyet szeptember 22-én rendeznek az atlétikai centrumban. A 65 év felettiek szeptember 14-ig jelentkezhetnek a programra. Ezt októberben a Ki mit tud vetélkedő követi majd. Az ülésen a nyugdíjas szervezetek pályázati lehetőségeiről is szó esett. Az önkormányzat idén is támogatást nyújt a generációkat összekötő karácsonyi programok megvalósításához. A pályázatokat július 20-áig várják. A keret csak nem 10 millió forint, írja a nyiregyháza.hu. Ma a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 30-35 fok valószínű. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, itt térségünkben élénk északi a szél várható. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

Jó reggelt, itt a hétfő és a Best reggel, június 22-e van, és amennyiben erre a hétre időzítette a nyaralását, és pontosan a fókuszban a strandolás és a napozás állt, akkor igen jól sikerült az időzítés. Ameddig a szem ellát, 35 fok környékén tetőzik a délutáni hőség országszerte, és éppen ezért másodfokú hőségriasztás van érvényben. Kedd éjfélig, de szerintem ez bőven meg lesz majd hosszabbítva, és akkor jön a nyár használati utasítása. Az első pont és az egyik legfontosabb, hogy igyunk eleget, ez pedig nem napi 2 liter, hanem napi 3-4 liter vizet is jelent. Soha ne hagyjunk senkit az autóban, se gyereket, se háziállatot, még csak egy percre sem. Óvjuk az erdőket, egyetlen egy eldobott cigarettacsik, egy kis apró parázs pusztító erdőtüzet tud okozni ebben a forróságban, és ha lehet, akkor ne nyírjuk a füvet, ugyanis a rövidre vágott gyep talaja azonnal kiszárad is. A magasabb, gazdosabb fű, a vadvirágos sarkok, azok jobban megtartják a talaj nedvességét. És ha már nedvesség, akkor óvjuk a vizet, a felesleges ivóvíz pazarlás, a medence töltés például, vagy pedig a folyamatos gyepöntözés drasztikusan apasztja a föld alatti vízkészleteket, bár teszem hozzá, hogyha valakinek van medencéje, nyilván azért van, hogy szeretné használni, úgyhogy jó kérdés, hogy ezt hogyan is lehet tudatosan csinálni, talán jó víztisztító berendezésekkel. Tudatosan az energiával mennek a klímák, de ne állítsuk a klímákat a külső hőmérsékletnél 6-8 fokkal alacsonyabbra, figyeljünk egymásra, ne feledkezzünk el az egyedül élő idő szomszédokról, rokonokról, ha bárkinek a hőguta tünetei fennállnak, ez lehet szédülés, ájulás, forró és száraz bőr, akkor vigyük hűvös helyre és hívjuk a 112-t, és figyelni kell az állatokra is. A kertesházban élők tegyenek ki egy kis távizet a madaraknak, a sünöknek, a méheknek is, sőt az élő környezetért felelős miniszter még egy posztot is tett a témában, amiben arra kéri a vendéglátósokat, hogy tegyenek ki egy kis távizet az éttermek, büfék, vendéglátók sarkához, hogy a kutyák és más arra sétáló kisállatok és madarak is tudjanak ebben a forróságban vízhez jutni. És plusz egy szabály, hogy élvezzük ezt ki, egész téren elvártunk, megérkezett, berúgta páros lábbal ránk a nyár az ajtót, és ráadásul rögtön a vakáció kezdetéhez. A forgalom az gyérebb, a reggeli csúcs és a délutáni csúcs is. Nagy valószínűséggel most már elmarad Nyíregyházán. Jó utat, jó rádiózás, ez a Best reggeli, Simon Norbert vagyok.

0: Elkezdődött a nyári szünet, a vakáció 2026-ban. Az első napjait élvezik a diákok, ez pedig azért a közlekedést is érinti. Nyilván reggel nincs olyan torlódás, meg a délutáni órákban sem, viszont más problémákkal szembesülhetünk, például egyre többen rollereznek ilyenkor nyáron, aztán meg főleg szigorítás jön az elektromos rollerekre, újabb részletek derültek ki a KRESZ tervezett módosításról. Az utóbbi években egyre több problémát okoznak az elektromos rollerek, ugyebár kényelmesek, praktikusak, de mivel a jelenleg érvényes szabályozás nem kezeli őket külön kategóriaként, sokan felelőtlenül használják őket, és egyre több a baleset, hát itt Nyíregyházán is lényegében nem lehet úgy végig sétálni egy járdán, hogy ne suhanjon el 5 percenként, kettő percenként valaki rollerrel mellettünk. Szóval széles körű társadalmi egyeztetés előzi majd meg a KRESZ, az új KRESZ bevezetését. Vitézi Dávid szerint a magyarok konkrét kérdésekben mondhatnak majd véleményt arról, hogy hogyan szabályozzák az egyre több balesetet okozó elektromos rollereket. Az egyeztetés pedig várhatóan néhány héten belül, még júliusban megkezdődhet, a törvénycsomag pedig előreláthatóan ősszel kerül majd a kormány elé, ezután pedig egy felkészülési időszak következik. A legtöbb európai országban már különböző korlátozásokkal szabályozták az elektromos rollerek használatát, és erre készülünk mi is itt Magyarországon, de pontos tervezet még nincsen, viszont szeretnék tudni azt, hogy legyen-e korhatár például, vagy hogy 20 vagy 25 km/órás sebesség korlátozást vezessenek-e esetleg be. Több önkormányzat erre már ugye nem is várt, hanem maguktól döntöttek, ilyen például Zamárdi, ahol június közepétől az önkormányzat kitiltotta a kerékpárokat és a rollereket a Nagystrand területén található Margó-Edes sétányról. Nekem pedig személyesen azért jó tapasztalatom van a nyíregyházi rolleresekkel kapcsolatban olyan tekintetben, hogy azt látom, hogy egyre több rolleres fején van bizony bukósisak, és egyáltalán nem ciki, sőt, igazán menő sisakokat találtak a nyíregyházi fiatalok, és ez pedig saját maguk biztonsági szempontjából elengedhetetlen. Új hét, új időszak, a Csak 10 perc rovatban is. Nem sokára indítjuk az elsőt, és nagyon stílusos a téma. A pihenésről fog beszélni Molnár József és Szakács Tibi a nyári szünet első napjában, lényegében 8:30-kor itt a Bestem. Jó nyarat, szép hetet!
1: Best FM! Best FM! Ritmusban a legjobb!

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
2: A Csak 10 perc rovatot hallgatják, és az adásokat vissza is hallgathatják, különben a www.csak10perc.hu-n keresztül. Köszöntöm Önöket, Szakács Tibor vagyok. Ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntünk, szép napot kívánunk neked, szia!
3: Itt vagyok, és örülök, hogy ezen a mai napon is van, aki meghallgatja a beszélgetésünket. Remélem, hogy tudunk olyat mondani, ami legalább a műsor befejezése után néhány percet még érdeklődésre tart számot, és talán valaki el is mondja egy ismerősének, hogy mit hallott. Mindig ezzel a indulattal és ezzel a tervel állunk szerintem ennek neki.
2: Így van. Kipihented magad?
3: Köszönöm szépen, igen. A pihenés első etapja megvolt.
2: Aha, szuper. Hát de gondolom, ugye lesz még. Amiatt kérdezem, mert volt már műsorunk például a szabadságra menetellel kapcsolatban, hogy az emberek a szabadságokat azt egyáltalán milyen szinte veszi. Komolyan hogyan, mit, egyáltalán van-e rá szükség? Ma viszont beszélgessem a pihenésről, mert szerintem különben itt azért két részre szakad a tábor, mert ugye Magyarországon mindenki ért a focihoz, meg tudja is. Nyilván ezért arról nem vagyok azért meggyőződve, hogy a pihenésről egyhangú vélemény alakul ki mindenkinél. Egy picit nézzünk már mögé, egyáltalán az emberek életében, bioritmusában ez még ugyanolyan pozíciót foglal el, mint régebben? Mert én a gyermekkoromra úgy emlékszem vissza, hogy akkor úgy helye közel mindenki hasonló, mit tudom én, szinten élt és dolgozott, megvoltak a családoknak a két hetei, ugye még akkor voltak ezek a pihenéses két hetek, menjünk el üdülni, mindenki a Balatonra ment, üdülőbe, ilyen vállalati üdülőbe, hát ugye nem vágytak az emberek ilyen ötcsillagos szállodában, mert mindenki ott nyaralt.
3: Illetve hát vágyhattak volna, mert úgy sem volt.
2: Igen. Szóval ez a tradíció, ez változott azóta, mert most azt veszem észre, hogy vannak barátaim, akik egész évben rendelkezésre állnak, folyamatosan dolgoznak, és szinte ezt ilyen bűnként mondják, hogy úristen, neked van időt pihenni? Na hát én teljesen, hát én túlvállaltam magam, és akkor kenem.
3: Bontjuk ezt kétfelé. Beszéltél itt a gyerekkorunkról. Az, ami a mi gyerekkorunkra nézve igaz volt, az bizonyos pontig igaz a mostani gyermekekre is. Ez azt jelenti, hogy egy gyereknek tulajdonképpen az a fajta ritmusa, amit a nyár megbont, az a fajta ritmusa megvan, hiszen most is van iskolaév, és most is van nyári szünet. Ez azt jelenti, hogy addig, amíg a tanulmányaikat be nem fejezik, addig teszik a dolgukat, és nyaranta egy diáknak van több mint két hónapja arra, hogy tulajdonképpen kipihenje magát. Valahogy onnantól kezdődően, hogy elkezdünk dolgozni, vagy befejeztük az egyetemet, főiskolát, vagy kijöttünk az iskolapadból bármelyikből is, és úgy gondoljuk, hogy innentől kezdődően a felnőtt életemet élem, innentől kezdődően ez a fajta rend, vagy ez a fajta ritmus, ez tulajdonképpen megszűnik, bár, és itt a másik fele annak, amit elkezdtél mondani, az, hogy pihennem kell, az a szervezetemnek egy természetes szükséglete, és amikor azt mondom, hogy szervezet, akkor nem csak a testemre, hanem a lelkemre, meg a szellememre is gondolok. Nagyon-nagyon nagy hiba, és megint csak azt mondom, hogy az, amit felvetettél, az egy valóságos probléma, hogy ahhoz a szóhoz, hogy pihenés, a legtöbbször az embereknek valami negatív dolog kapcsolódik hozzá, mint lustaság, lustálkodás, semmire való életmód, henyélés, láblógatás. Tehát ezeknek a szinonimájaként használják. Nyilván csak ezek a szavak, ugye mind más jelentenek.
2: Bélyegezzenek meg engem a hallgatók, akik ezt nem így gondolják, de én azt gondolom, hogy fogjuk fel a szervezetünket, mint egy akkumulátort, amit nem csak meríteni kell, hanem tölteni
3: is. Így van. Na, hát ugye az, amikor éppen a múltkor beszélgettem egy ismerősömmel erről, hogy voltam valahol, ahol éppen pihentem, és akkor mit csinálsz? Mondom, pihenek. Nem csinálsz semmit? Te mondom, tényleg, pihenek. Igen. Na de nem csinálsz semmit. És mondom, negyedszer mondom, hogy pihenek, de valószínűleg ezt te már nem érted.
2: Tehát, ne hozzá amikor, fel.
3: Tehát amikor nem csinálunk semmit, meg a pihenek, az teljesen nem ugyanaz. Aha. Most azért pihenek, hogy majd holnap, holnap után, vagy a jövő héten legyen valamihez erőm. Itt azért azt gondolom, hogy az intelligencia egy nagyon fontos dolog, hogy különbséget tudok-e tenni a között, hogy nem csinálok semmit, meg a között, hogy éppen pihenek. Na ez azért nagyon sok mindenkinek nehezebb megy.
2: Tulajdonképpen akkor csinálsz valamit, mert akkor pihensz.
3: Így van. Amit igen. mondtál, akkor, amikor a régen a szüleink a akkumulátort kivették az autóból, és éjszaka mindenki felvitte a hóna alatt egy előre beharangozott hideg éjszaka előtt, és akkor szépen rátette a töltőre, azt azért tette, hogy másnap, amikor beteszi az autóba, akkor el tudjanak menni a igen. munkahelyre, a gyereket elvigyék az iskolába, hát aki nem pihentette igen. és nem töltötte az akkumulátort, az reggel ott emlegette a mások felmenőit, és csapkodta a motorháztetőt. Tehát ideig kellene eljutnunk, azzal tisztában lenni, hogy az erőm az nem egy végtelen, kiapadhatatlan forrás, hanem az egy olyan dolog, ami egyszer véget ér. Tudod-e, hogy miért van az embereknek szabadsága? Miért van 20-22-25 nap szabadsága valakinek?
2: Lövésem sincs, de ugye ez törvényi szabályozás, hogy mennyinek kell lenni. Igen, igen. Ez biztos.
3: Hát, tehát azért van szabadságunk, hogy vegyük ki. Tehát ezt erre találták ki. Uh-huh. Nagyon sok munkaadó rájön már arra, hogy nagyszerű, amikor valakivel nyitunk és zárunk, és ő éjjel-nappal ott van, de egyre jobban látjuk azt, hogy ezek az emberek egy idő után inkább hát elvégeznek, vagy belefognak bizonyos feladatokba, de nem várhatunk tőlük ugyanolyan szintű, ugyanolyan mértékű és ugyanolyan hatásfokkal bíró munkát, mint attól, aki elhiszi magáról, hogy el tudok fáradni, és aki nem fél attól, hogy elmenjen pihenni. Mert előbb-utóbb minden kimerül és lemerül. Aha. Mint a telefon, amit egyébként szeretünk pihentetni, őt töltjük naponta.
2: Igen. Hú, de elgondolkodható ez a dolog. Hol lehet pihenni, Józsi? Otthon lehet pihenni?
3: Megint csak az intelligenciát kell idehoznunk. Akkor, amikor éppen házi munkát végzek, vagy a kertemet végzem, az nem pihenés. Az egy másfajta tevékenység.
2: Ha nem de kikapcsol? Otthon... Hát én imádok a rádiókabit.
3: Ez nagyon jó.
2: Rádiókabit belődni.
3: Ez aranyos, csak hogy ez nem pihenés. Tehát ez kikapcsolódás. Tehát ez valahol, ez megint egy másik fogalom. Tehát nagyon sok ember számára azért megyek szabadságra, mert ablakot pucolok, függönyt mosok, kifordítom a lakást, az autót, a kerti házat, a mindent, és gyakorlatilag egy hullafáradtan fogok megérkezni a munkahelyemre, most idézőjelbe teszem, ahol majd egyébként jól kipihenem magam, és még meg is fizetik. Tehát az tud otthon pihenni, aki tudja, és el tudja különíteni azt magában, hogy attól, hogy itthon vagyok, attól a házi munka az nem egy olyan, amit nekem kényszerből el kell végezni. Ezért jobb az, hogyha elmegyek, mert megváltozik a körülöttem lévő mindennapok, megváltoznak azok a dolgok, amik körülvesznek, új helyzetekhez, új impulzusokhoz kell alkalmazkodnom, a megszokott kerékvágás az már a múlté, és talán jó is, hogyha a régi és megszokott életemből egy kicsit kijövök, mert talán abban már valamilyen szinten beleragadtunk. Ehhez nem kell feltétlenül a világ végéig elmenni. Azt gondolom, hogy a mi országunk nagyon szép részeket tartalmaz ahhoz, hogy egy átlag család egy átlagos pihenést el tudjon tölteni úgy, hogy annak egyébként van értelme, bár a ház nem lesz kitakarítva a pincétől a padlásig, bár a kertben is lesz még mit csinálni, de vajon én vagyok-e a házamért, vagy a házam van én értem?
2: Hát pontosan. A másik meg azon gondolkodtam, hogy ez azért nem korrekt dolog így a kenyéradó gazdánkkal szembe. Elmegyünk, és akkor másféle tevékenységet vagy munkát végzünk, mit tudom én közben. Segítek, uh-huh. elmegyek a gyerekeknél, kifestünk, uh-huh. stb. Bármi. Aztán ugye, ahogy te mondtad, nem pihenem ki magam, közben azért kivettem a szabadságot, visszamegyek, és pihenek a munkahelyen, és sokkal rosszabb minőségű munkát végzek, mint addig.
3: Na hát örülök, hogy ezt a félmondatomat azért te meghallottad, amit itt elrejtettem, mint egy bombát ebben, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, akár munkaadók, akár munkavállalók, hogy a pihenés arra való, a szabadság, hogy ezt ki kell venni, és akkor, amikor én szabadságra mentem, akkor ott nekem pihennem kell. Nyilván nem jelenti azt, hogy nem végezhetek házi munkát, nem kertészkedhetek, nem lehetek kikapcsolódott állapotomban, de itt azért a határokat, azért azokat illik jól betartani, hogy a szabadság az ne csak azt jelenti, hogy nem vagyok a munkahelyemen, ez nem egyenlő a szabadsággal, és nem egyenlő a pihenéssel.
2: Tehát nem vagyok bekapcsolva, nem vagyok online, ugye?
3: Nem vagyok bekapcsolva ott, igen, hanem be vagyok kapcsolva máshol, akkor helyrajzi kérdés, hogy hol nem pihenek.
2: Értem, értem. Tehát akkor az nem munka, amikor mondjuk Tibi elmegy mondjuk 3-4 napra párjával, uh-huh, és akkor viszi magával a laptopot, minden, mert hát tulajdonképpen akkor tök mindegy, hogy csak
3: helyrajzi kérdés. Helyrajzi kérdés, hogy te hol nem pihensz, pontosan értem. Így van. Na, van itt azért, az amit az még... Na, ugye? Van itt, amit még azért el szoktunk tudni rontani, például az, amikor a munkába való visszaállásnak, vagy visszaállásra nem adunk időt. Most beszélünk arról, hogy valaki elutazott, hazajön hajnalba, és másnap munkába áll.
2: Aha, igen. Tehát ő még akkor sokkal fáradtabb lesz, mint ahogy elment.
3: Pontosan, tehát egy jól tartalmasan megtöltött pihenés után, amelyben más dolgokkal foglalkozom, amelyben más impulzusok érnek, utána azért nem állt legalább egy, de jó, hogyha van két olyan nap, amikor visszaállok abba a rendbe, amelyben az óra csörök, amelyben a rutin feladataimat végzem. Ilyenkor azért nehezebben indulnak be ugye ezek a dolgok bennünk, és azért erre is célszerű, ha tudunk odafigyelni, bár azt mondom, és innentől kezdődően egy kicsit a téma is megváltozik, hogy ez nem csak nyárra igaz, azt gondolom, hogy az egész évre igaz az, hogy egy-egy napokat, vagy egy-egy hosszú hétvégét, vagy egy-egy pihenős időszakot be kell az embernek tennie az életébe.
2: Hát ezek vannak a hosszú hétvégés munkaszünetek.
3: Pontosan, legalább hát ezzel a céllal hozták őket létre, aztán kérdés, hogy ki mire használja, de azt mondom, hogy nem csak a nyár, nem csak az éjszakok, hanem azt kell mondanom, hogy azért a mindennapjaimba is bele-bele tehetek egy-egy olyan fél órát, egy kávészünetet, egy olyan est környéki, vagy egy kora reggel olyan kis ejtőzést, amivel rákészülök, vagy amivel kipihenem azt, ami mögöttem, vagy előttem van. Meg kellene tanulnunk a gyermekeinket is arra, hogy mit jelent bekapcsolódni, és mit jelent az a szó, amikor régen mondtak, hogy elmentünk, és kikapcsolódunk. Na, ezek fontos dolgok lennének, azt gondolom.
2: Hát igen. Na, hosszú volt a beszélgetés, de szerintem megérte, és szerintem a hallgatók, ha végighallgatják ezt is, őszinték lesznek magukhoz, akkor fogják tudni, hogy ennek mi volt az értelme. Hát kívánjuk azt, hogy ez azért menjen át gondolatba mindenkinek. Józsi, nagyon köszönjük, és legközelebb megint hívunk.
3: Örülök, addig is várok, sziasztok!

0: Borítékolható a kánikula nem csak, hogy ma, hanem az elkövetkezendő hosszú napokon keresztül. Ilyenkor előkerülnek mindenféle praktikák, amikkel hűthetjük magunkat. Nem tudom, hogy például hallott-e már a búvárreflexről. Amúgy ez teljes mértékben működik, nem csak ilyen humbug, hanem valóban egy jó megoldás lehet arra, hogyha fel akarunk frissíteni. Ez pedig arról szól, hogy ha az arcunkat beleértve a szemünk körüli idegpályákat is, hirtelen hideg víz éri, a testünk azonnal hiperhatékony üzemmódra vált át, lassítja a szívritmust, a vérünk pedig a legfontosabb testrészek beáramlik. Ez mondjuk férfiaknál kérdéses, hogy hova kell éppen összpontosítani. A lényeg az, hogy az elménk is teljes mértékben kitisztul, és a kivitelezés szerencsére nem igényel katonai kiképzés, csupán egy kis bátorság kell hozzá. Na nézzük, hogy a búvárreflexet hogy tudjuk aktiválni. Szükségünk lesz egy nagy lábasra, vagy lavorra, vagy vödörre, amelyet teletöltünk hideg csapvízzel. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor mehet bele a jégkocka, mert hogy minél hidegebb, annál intenzívebb és gyorsabb lesz majd a hatás. Ezek után veszünk egy mély levegőt, és egyszerűen belemártjuk az arcunkat a vízbe, ott tartjuk, és amikor ezen túl vagyunk, a rekkenőhőség már egyáltalán nem is tűnik olyan elviselhetetlennek. És érdemes a szemünket is kinyitni a víz alatt, mert a szemgolyót érő közvetlen hideg víz gyorsítja a folyamatot, ez tehát a búvárreflex, amit használhatunk, hogyha már teljesen tompának érezzük magunkat, na meg hát itt a Best reggelben is igyekszünk azért a szuper ébresztő és ébrentartó dalamokkal, meg a nyíregyházi hírekkel mindenkinek az elméjét frissen tartani a nyári kánikulában is. A frissekkel készül 9 órakor már Andrea, aztán mivel új hetet indítottunk, és ráadásul elindult a nyári szünet, azt is megnézzük, hogy milyen programok várnak ránk így nyár elején, június 22-én például Nyíregyházán.
1: Mindenből

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Folyamatosan várják a véradókat. Véget ért a tavaszi Szépkorúak Akadémiája, és újabb korosztályos válogatott a Sparinál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyáron is szükség van véradókra. A vér csak egy bizonyos ideig tartható el, így fontos a folyamatos ellátás biztosítása. Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatója rádiónknak elmondta, a nagyobb hőség idején is biztonságosan adható vér, ha megfogadunk néhány tanácsot.
3: Ilyenkor a folyadékpótlás az egy nagyon lényeges dolog. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem elég csak aznap reggel a viradás napján a folyadékot pótolni, mert az előző napokban is fontos, hogy olyan folyadékot fogyasszon, amivel fel tudja tölteni a szervezetét. Tudom javasolni a különböző teákat, tehát az ilyen gyümölcsösebb teákat, ami nem elvonja a vizet a szervezetből, hanem hidratál. Nem ördögtől való ilyenkor egy kis cukrot tenni a teába, vagy akár egy pici sót is, bármilyen meglepő. Citromlevet használni hozzá, hogy az ásványi anyagoknak a pótlása is meg tudjon történni. Mindenképpen fontos ilyenkor a megfelelő energia utánpótlásról is gondoskodni, tehát aki véradásra készül, az mindenképpen bőségesen, rendesen táplálkozzon aznap, és fontos az, hogy ilyenkor adja meg a testének a pihenést, aznap már nehéz fizikai tevékenységet nem folytat.
2: A napokban tartották a Szépkorúak Akadémiája tavaszi szezonjának záró előadását. Ezúttal a tirpák hagyományokat és gasztronómiai örökségét ismerhették meg a résztvevők, számol be a nyiregyháza.hu. A rendezvény sorozat ősszel folytatódik. Az egészségügyi témák mellett a mesék és népviseletek világába is betekintést nyerhetnek majd az idősek. Korosztályos válogatott belső védő érkezett a Nyíregyháza Spartakuszhoz. Kacvinszky Dominik Újpestről érkezett, és a következő szezonban kölcsönben játszik majd a Sparinál. A 20 éves, 194 cm magas focista a Honvéd utánpótlás csapataiban nevelkedett, majd az Újpest szerződtette, ahol bemutatkozhatott az élvonalban. Korosztályos válogatottként az U17-es és az U19-es nemzeti csapatnak is meghatározó tagja volt, írja a Város honlapja. Híreink után a várható időjárásról. Ma a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 30-35 fok valószínű. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, itt térségünkben élénk északi a szél várható. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Az rendben van, hogy meleg van, de ettől függetlenül a mozgás az kell, és erre pedig mára van egy nagyon jó ajánlat a sóstói fittesték keretében. Hétfőnként el tud menni sóstóra, gerinctornára. Amit fontos tudni a gerinctornáról, hogy a jótékony hatásai között felsorolhatjuk azt, hogy erősít, feltölt és kikapcsol, ráadásul a foglalkozásokat képzett gyógytornászok vezetik, és teljesen ingyenes a foglalkozás. Önt is várják szeretettel hétfőnként, tehát ma is este 6 órától, a helyszín pedig a sóstói tó és a sóstói piac közötti terület a fák ölelésében, tehát még ráadásul árnyékos helyen is leszünk. Szombaton pedig az ízlelő bimbók lesznek majd fókuszban, kóstolhatjuk a finomságokat, ugyanis jön a 10. Fakanál Fesztivál Nyírszőlősön, a Kollégium úti közösségi parkban, és miközben rotyognak a bográcsban a finomságok, lesz majd délután habparti. Felép a Vidámanók, a Bakerit együttes, a Modul együttes, ráadásul még DJ Mike is pörgeti a lemezeket, és a Menta Project után pedig tűzi játék lesz majd este 3:40-től. Indul a nyár Nyíregyházán és persze a környéken. Érdemes vizsgálni a nyári programokat, a lehetőségeket, hiszen folyamatosan frissülnek az oldalunkon is. bestfmnyíregyháza.hu.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: Hétvégén megérkezett a kánikula Nyíregyházára is, de meg országosan, hogy ez például plusz feladatokat adott-e a katasztrófa véderemnek, kiderül Rutkai Dér Vivientől. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, valamennyire igen, egyébként összességében mondom, hogy péntektől vasárnap éjfélig 32 segélyhívás érkezett a Vármegyei Igazgatósághoz. Tegnap ugye itt a térségben, de főleg Hajdúban nagyon nagy vihar tombolt, műszaki mentés ilyen jellegű esettel kapcsolatosan azért volt itt a térségünkben is, méghozzá faágak hasadtak le Máté szalkán a Bajcsy-Zsilinszky utcában, és egy kisméretű fa járdára dőlt, szintén a településen, a Szokolai Őrs utcában. Ezeken a helyszíneken a város hivatásos tűzoltói avatkoztak be motoros láncfűrésszel. Rakamazon a Strand utca végén nagyméretű fa légvezetékre dőlt, a villanyvezeték az úttestre szakadt, az áramszolgáltató a villanyvezetéket kiszakaszolta, majd a helyi és a nyíregyházi tűzoltók létraszer segítségével motoros láncfűrésszel távolították el ezt a fát. 20 négyzetméteren égett szárazfű és avar Tiszavasváriban, a Pázsit utcában, a város önkormányzati tűzoltói kéziszerszámokkal gyorsugárral oltották el a szabadtéri tüzet. Jelzett a szénmonoxid érzékelő egy társasházi lakás fürdőszobájában, Nyíregyházán, a Garibaldi utcában. A jelzéskor egy nyílt égésszerű gázkazán üzemelt a helyiségben, a város hivatásos tűzoltói mérései kimutatták a CO jelenlétét a lakásban. A gázszolgáltató szakembere kizárta a kazánt a szolgáltatásból, az esetről pedig értesítették a kéményseprőket, sérülés azonban nem történt szerencsére. Két személygépkocsi ütközött össze vasárnap reggel Kocsordon, a Szent István utcában, a Máté-szalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd a rendőrségi helyszínen is után megszüntették a közúti akadályt. Lesodródott egy személygépkocsi vasárnap este a 4-es főútról, a jármű többször megpördült, majd felborult a 278-as kilométeres szelvénynél Nyíregyháza térségében. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az autót, majd a rendőrségi helyszínen is után megszüntették a forgalmi akadályt. Köszönöm a figyelmet, szép és nyugodt napot, nyugodt hetet mindenkinek.
0: Mi pedig köszönjük a híreket és kitartás, jó munkát, szia!
2: Mindenből a legjobbat adjuk!

mennyiben már szabadságom van, akkor nagyon jó volt az időzítés, főleg, hogyha bírja a meleget. Akik biztosan nincsenek szabadságon, ők a Nébik szakemberei, ugyanis a mai napon veszi kezdetét a nyári szezonális élelmiszerránc ellenőrzés a Nébik által. Egészen augusztus 20-áig tart majd ez az időszak, amikor is a szakemberek többek között a grillezésre szánt húskészítményeket és jégkrémeket, a fagylalt előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket ellenőrzik. Emellett pedig kiemelt figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcs termelők, elsősorban a termelői piacokon és az útmenti árusító helyeken. A hatóság a nyári táborok étkeztetését is fogja majd vizsgálni. Az ellenőrök emellett pedig vizsgálják a bringás büfékben, kerékpáros pihenő és kiránduló helyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. E termékek közül például a legnagyobb figyelmet a nyári szezon kedvelt italai, a rozé borok kapják. A legmelegebb évszakhoz kapcsolódóan a jégüzemek felügyelete szintén szerepel az élelmiszerlánc ellenőrzés célterületei között, a szezonban pedig fokozott ellenőrzés lesz még a zöldség és gyümölcs forgalmazás területén. A vizsgálatok érintik a görögdénnyét, de más szezonális termékekre is kiterjednek, mert senkinek sem hiányzik egy hasmars.

0: mindenből.
1: A legjobbatjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban helyenként torlódások mellett közlekedhetnek az úton lévők a belvárosban és a főutak mentén egyaránt. A Szabadság tér 9 szám mellett felbontották a járdát és a zöld területet, ami a gyalogos és részben a gépjármű forgalmat is érinti. Korszerűsítési munkákat végeznek városszerte a nyírták főmunkatársai, jelenleg a Vai Ádám körúton dolgoznak. Tartanak a kábelfektetési munkák az Árok utcán, a Rákóczi új utca találkozásánál pedig megsüllyedt közműfedél helyreállítását végzik a munkaterületek, bójával jelölve vannak. Körültekintően vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembe vételével. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.5

Elindult a hétfő, izzad a kezünk alatt a munka, na meg izzadunk mi is, 34-35 fok környékén tetőzik a hőség ma Nyíregyházán, a kánikula pedig az az évszak, amikor a frissen lezuhanyoztam érzés nagyjából 12 másodpercig tart, és a melegben az egyetlen dolog, ami gyorsabban olvad a fagyinál, az bizony a türelem. Próbáljuk meg azért megtalálni a türelmünket és megtartani, még ilyen nehéz nyári forró napokban is, a diákoknak pedig szuper nyarat, megdolgoztatok érte, élvezzétek ki 2026 vakációját. Ennyi volt már a Best reggeli, Simon Norbert vagyok. Holnap reggel 6 órakor egy szellőztetés mellett találkozunk.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Online lakossági fórumot tartanak a múzeum fejlesztéséről. Új eszközök segítik a polgárőrök munkáját, és lezárult az idei Zene az kell program. Kovács Rádai Andrea vagyok. Online lakossági fórumot tartanak a Józsa András Múzeum fejlesztéséről. Kedden délután ismerhetik meg a részleteket az érdeklődők. A beruházás keretében teljesen megújul az intézmény épülete, új közösségi és kiállító terek jönnek létre. A belső udvar pedig mindenki számára nyitott, zöld közösségi térré alakul. A projekt részeként turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó eszközbeszerzés is megvalósul. További részletek és a csatlakozáshoz szükséges link a nyiregyháza.hu oldalon érhető el. Új elektromos szolgálati eszközök segítik három polgárőr egyesület munkáját. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőr szövetség közölte, a gyurei polgárőrség és a csalodai polgárőr és tűzoltó egyesület egyaránt két-két elektromos kerékpárt, míg a tiszavasvári polgárőr egyesület két elektromos robogót vehetett át. Az eszközök beszerzésére az ORFK támogatásából nyílt lehetőség. Az új járműveket ünnepélyes keretek között vették át az érintett egyesületek képviselői. Az átadáson elhangzott, a korszerű eszközök jelentős segítséget nyújtanak majd a polgárőrök mindennapi szolgálat ellátásában. Különösen a települések közterületeinek ellenőrzése, a rendezvénybiztosítások, valamint a bűnmegelőzési feladatok során. Megtartották a Zene az kell idei szezonjának záró rendezvényét. A Nyírbátori Művelődési Központ adott helyet a programnak. A fiatalok felkészítő tanáraik, a program megálmodói, szervezői és támogatói előtt mutatták be előadásaikat, és azt, hogy milyen eredményeket értek el. A bűnmegelőzési programot 2014-ben dolgozta ki a Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya. A projekt célja az, hogy alternatívát kínáljon a gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő, a körülményeik miatt fokozottan hátrányos helyzetű fiataloknak, szabadidejük hasznos eltöltéséhez, írja a polisz.hu. A prevenciós programba több gyermekvédelmi központ kapcsolódott be az elmúlt években. Így az intézetekben nevelkedő fiatalok részesülhettek hangszerellátásban, zene- és táncoktatásban, művészetterápia keretében, drámapedagógiai foglalkozásban. Ma a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 30-35 fok valószínű. Kedden a napos idő csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, itt térségünkben élénk északi a szél várható. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva újra. Nagyon kellemes, szép hétkezdést kívánok. Remélem mindenkinek jól telt a hétvége, még akkor is, hogyha irtózatosan meleg volt. Egyébként, hogy folytatódik-e a kánikula, erről is fogok beszélni. Töltsük együtt a következő 4 órát itt a 103.9-en, a Best FM-en.

Június 22-e van ma, Paulinák ünneplik névnapjukat. Ez egy női név, latin eredetű, és a 90-es években szorványosan fordult elő, egyébként jelenleg sincs benne az első 100 legnépszerűbb női névben. Nos, a Paulinát becézik Pólinak, Pólikának, Polinának, Paulinkának, Paulinak, Linának, Linácskának és Linusnak is. Az alárendeltséget egy Paulina nem viseli el, a mások segítésében tud kételjesedni igazándiból, az elveiért minden esetben kiáll, ha kell, még harcol is érte. A Paulinák mellett ma felköszönhetőek az Akácsok, az Ákosok, az Albinok, az Albinák, az Alvinák, a Horáciák, a Jósiások, a Józsiások, a Józsuák, a Józsuék, a Kriszták, a Krisztabellák, a Krisztiánák és a Krisztinek, a Krisztinák, a Lambertek, a Rozviták, a Tamások és a Tinkák. Holnap Zoltán napja lesz.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Maglóczky Tibor kutya kiképzővel elkezdtünk egy teljesen egyszerű dologról beszélgetni, hogy hogyan kell megtanítani a kutyát például arra, hogy leüljön, tehát mikor mondjuk a vezényszót, hova tegyük a jutifalatot, és sorolhatnám, és innen az ültől hát egy komplett ilyen kutyapszichológiai kis eszmefuttatásba csaptunk át, és az elmúlt pár adás is már erről szólt, és hát meg kell, hogy állapítsuk, hogy ahhoz, hogy a kutya és az ember jól működjön együtt, kell valószínűleg alá rendeltségi viszony, alá fölé rendeltségi viszony. A kérdés már csak az, hogy ezt kialakítja ki?
1: Mindig van. Ha nem én alakítom ki, akkor a kutya fogja kialakítani.
0: Aha, és akkor jobban járunk, ha már mi alakítjuk ki, mintha ő.
1: Egyértelmű, így van. Hát ez nagyon fontos megállapítás, hogy alá fölé rendeltségi viszony, az mindig van, mindig létezik.
0: Ez nagyon fontos, amit most mondtál, hogy ha igen, nincs, akkor ő kialakítja.
1: És kimondtad a lényeget. Így igen. Van. Hát ha nem én alakítom ki, akkor a kutya alakítja ki.
0: Persze, megsértődik.
1: És akkor ebből indul. Igen. Nem fog megsértődni, de szoktam mondani.
0: Csak tudod, olyan, mintha megsértődne.
1: Csak tőle, olyan, mintha megsértődne, igen.
0: De amúgy nem sértődik meg.
1: Most nagyon sok ember mondja, de hogy nem az enyém megsértődik.
0: Hát, mint az állat.
1: A kutya nem sértődik.
0: Nem sértődik meg egy kutya?
1: A kutya nem sértődik. A kutya az ösztönlény.
0: De éppen az ösztönünkbe, hogy megbántottak, hagyjál békén?
1: Az nem megbántás.
0: Aha.
1: A kutya szemszögéből.
0: Aha.
1: Hanem ugye bármi történhet, kizártuk a falkából, és nem foglalkozom vele, szóval nem fog megsértődni. Viszont az aláfölé rendeltség miatt meg fog változni a viselkedése.
0: Aha. És jó, ezt értelmezhetjük mi?
1: Ezt értelmezzük sértődésnek, mert azt mondja a kutya, hogy most én valamit csináltam, és mondjuk kizártam, most nem hagytam neki, hogy megcsinálja azt a rosszaságot, amit éppen elkezdett. Oké, befejezi, ezért ő nem keresi velem a kapcsolatot, de az ember meg azt hiszi, hogy megsértődött a kutya, oda ja, megy.
0: Még olyan arca is van hozzá, ha persze, meg
1: az lesz. Ember emberiesíti a kutyát, igen, és akkor azt akarja belelátni, amit ő gondol, amit az ember gondol. Na és akkor itt jön a rossz megerősítés, hogy jaj, megsértődtél, akkor most egy kicsit puncsolok neked, stb. Stb. Na és a kutya itt ezen a ponton kezd el villámgyorsan irányítani, hogy
0: megőrülök,
1: jó,
0: komolyan mondom,
1: akkor most ezt fogjuk csinálni, amit én csinálok, aha, és na, most te így fogsz ugrálni, mert én eljátszottam valamit, illetve hát ő nem eljátszott, ő reagált.
0: Ő reagált, igen, mi
1: de az ember van, már emberiesíti, és azt mondja, hogy jaj, hát ő most ezt eljátszotta, vagy megsértődött, stb., és az ember leereszkedik hozzá, borult a hierarchia, borult a rangsor, már is a kutya van felül, az ember pedig puncsol a kutyának, hogy jaj, hogyan hozzam vissza a régi buksikámat, és akkor elkövet az ember mindent. De lehet, hogy 2 percig úgy kell hagyni, 5 percig úgy kell hagyni, jövök, megyek.

0: Értődnek. Tehát oda hozza a játékot, lelöki elém, és ott hagy, és mindig mondom, hogy de bodza, hát én végig itt voltam. Tehát érted, olyan, mintha engem büntetne a kutya, ami nem volt itthon a férjem, szóval, hogy akkor ez sem megsértődés. Hát akkor ez szuper.
1: Nem, mert lehet, hogy az eléd lelökött játékkal, ha te olyan intenzíven kezdenél játszani, hogy te legyél a legérdekesebb neki a világon, akkor hozzád fog kapcsolódni a kutya.
0: Tehát föl kell keltenem az érdeklődését. Hogy...
1: Igen, tehát az, hogy játék, hozott egy tárgyat, megint az van az ember, azt mondja, hogy ez a tárgy, ez játék.
0: Aha.
1: A kutya nem tudja, hogy az játék. A kutyának az egy tárgy.
0: Aha.
1: De ha úgy használjuk, akkor játszani fog
0: akkor
1: vele.
0: Akkor játszani fog vele.
1: De attól, hogy én azt mondom, hogy nézd, vettem neked egy játékot, ő nem kezd el vele játszani.
0: Aha.
1: Kivéve, ha az mondjuk egy olyan minőségű, vagy valamiért, valamilyen tulajdonsága miatt annyira érdekes, hogy elkezd vele játszani.
0: Sípol, világít, pattog, kajátot.
1: De én tudom beletenni azt, igen,
0: aha,
1: hogy ha már én úgy mozgatom, vagy úgy kínálom fel neki, hogy érdekes legyen, akkor nagy valószínűséggel játszani fog vele.
0: Tehát akkor tulajdonképpen arra is azt mondod, hogy nincs olyan, hogy mondjuk tromfol veled a kutya, meg megsértődés sincs? Tehát megsértődés kipipáti, de az, hogy így mintha tromfolna, hogy na most csak azért is, nem tudom, ilyen bunkó vagyok veled. Tehát érted, mire gondolok?
1: Igen,
0: mert sok gazdi mondja ezt.
1: Igen, mert emberiesíti.
0: Tehát ez is
1: de
0: az.
1: Ez megint visszakanyarodunk a legegyszerűbbhöz, alá fölé rendeltségi viszony. A kutya azt mondja, én most irányítalak, ha az ember azt mondja, ó, de bunkó vagy.
0: Aha.
1: Holott mondhatna azt is, hogy nem, én foglak irányítani.
0: Aha.
1: Mert én vagyok a domináns.
0: Értem.
1: Belépek a személyes teret, belépjél hátra egy lépéssel. Hátra lép, rám néztél? Nagyon jó, na ebből játszunk.
0: Aha.
1: És akkor megy a játék.
0: Értem.
1: Oké, de hogyha én elfogadom azt, ugye, hogy ja, az én kutyám az ilyen bunkó szokott lenni, hát
0: igen.
1: És akkor szeretünk róla beszélni, jót lehet rajta nevetni, lehet róla videót csinálni, fényképet csinálni, de nem azt kapjuk, amit várunk.
0: Igen. Na, hát innen folytatjuk legközelebb.

Június 22-e van, ez már bizony az év 173. napja, és a Paulinákat ünnepeljük ma. Nézzük a kalendárium legelején, milyen események történtek ezen a napon a nagyvilágban. Időszámításunk előtt 168-ban a Püdnai csatában Lucius Aemilius Paulus Macedonicus legyőzte és elfogadta Perseus makedón királyt, ezzel véget ért a harmadik makedón háború. 813-ban Krumbolgár kán a Hadrianopoliszi csatában legyőzte első Mihály bizánci császár. 1593-ban a horvát és császári erőkből álló keresztény sereg Sziszeknél nagy győzelmet aratott Hasszán boszniai pasa török serege felett. 1633-ban Galileo Galilei az inkvizíció kényszerítésére visszavonta nézeteit arról, hogy a föld kering a nap körül. 1940-ben a Compiègne-i fegyverszünet ezen a napon történt meg Franciaország nevében. Hutzinger tábornok aláírta a kapitulációt a német csapatok előtt. 1941-ben Németország lerohanta a Szovjetuniót és megnyílt a II. Világháború keleti frontja. 1978-ban James W. Christie amerikai csillagász felfedezte a Charont, a Plutó legnagyobb holdját. 1983-ban sújtó légrobbanás volt az oroszlányi Márkus hegy szénbányában, 37 bányász meghalt. 1988-ban az EU engedélyezte a tulajon tartalmú szeszek gyártását, így újra hódítani kezdett az abszint. 1990-ben 44 éves fennállása után lebontották a berlini határellenőrző állomást, 92-ben pedig Dél-Erdélyben a Hunyad megyei Vaskapuhágóban románok munkagéppel ledöntötték Hunyadi János 1442. szeptember 6-án kivívott Zajkányi győzelmének utolsó, 1896-ban állított emlékművét. A 4 méteres öntött vas buzogányt 93-ban az Osztrói tóban találták meg, és a Várhelyi Múzeumban mentették ki, innen aztán 94-ben ellopták. Volt Forma 1 is június 22-én, a belga nagydíj 52-ben, a holland 75-ben, az amerikai 86-ban, a francia 2008-ban, az osztrák pedig 2014-ben. És akkor zárjuk a kalendáriumot híres szülöttekkel. 1399-ben megszületett Erzsébet, Jagelló litván nagyherceg, második Ulászló léven lengyel király és első Hedvig lengyel királynő egyetlen gyermeke. 1767-ben Wilhelm von Humboldt porosz államférfi, korszakalkotó nyelvész, esztéta. 1784-ben született Kerekes Ferenc magyar matematikus, református főiskolai tanár, az MTA levelező tagja. 1825-ben Dukati Vadar magyar orvos, India kutató, Kőrösi Csoma Sándor hagyatékának feldolgozója. 1837-ben Paul von Murphy amerikai sakkozó, az első nem hivatalos sakkvilágbajnok. 1850-ben Goldizer Ignác magyar orientalista, sémi filológus, Somjó Zoltán magyar köldő műfordító is ezen a napon született. 1887-ben Julian Huxley angol biológus, zoológus, szakíró. 1892-ben Telmányi Emil magyar hegedűművész, a bakvonó feltalálója. 1898-ban ezen a napon született Erich Maria Remarque német író, 13-ban Vörös Sándor az író, 22-ben Fári István magyar-amerikai matematikus, 47-ben Nógrádi Gábor magyar író, 48-ban Cserháti Zsuzsa énekesnő, 49-ben Meryl Streep háromszoros Oscar-díjas színésznő, 52-ben megszületett Graham Greene kanadai származású amerikai színész, Tim Rush szintén színész, 56-os Morvai Krisztina politikus, 63-as Fehér Juli színésznő, 64-es, Knapik Tamás a Fiesta együttes gitáros zeneszerzője pedig 1970-ben született ezen a napon.

Folytatódik a kánikula, holnap is nagy lesz a hőség, kedden derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás idehaza. Zápor, zivatar kevés helyen előfordulhat, az előrejelzések szerint Veszprém, Eger és Miskolc lehet érintett. A változó irányú szél holnap nagyrészt mérsékelt maradt, tehát a hőérzetünket nem tompítja a szél. Hajnalban 14-23, délután 30-36 fok lesz majd, 36 fokot például az Orosházán, illetve a Kecskeméten és Pakson élők tapasztalnak majd holnap.

0: szememben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Újra megnyitja kapuit a régi volánpálya. Újabb vasútvonalon indulnak munkák, és ülésezett az idősügyi tanács. Kovács Rádai Andrea vagyok. Újra megnyitja kapuit a régi volánpálya a Cucor Gergely utcán. Egy 40x20 méteres csúszásmentes pályát építenek a területen, amely kézilabdára és kispályás labdarúgásra is alkalmas lesz. Elhelyeznek két kisebb labdarúgó kaput is, és akár füves területen is focizhatnak majd az ideérkezők. Emellett egy tegbolasztal is a látogatók rendelkezésére áll. Olvasható a nyiregyháza.hu oldalon. A környék lakói hamarosan birtokba vehetik az új sportpályát, amely a tervek szerint a hét mindennapján nyitva tart majd. Újabb vasútvonalon végez pályakarbantartást a MÁV csoport. Nyíregyházi vonatokat is érint a változás. A Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon dolgoznak. A vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem július 18-áig tart. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, amely a Nyíregyházáról induló vonatokat is érinti. A Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek. Szolnokig terelve közlekednek, az új szászi fővonalon át. Ezért Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. A keletiből a megszokott menetrend szerint azonos órában, de 10 perccel korábban, óra 10-kor indulnak. Szolnoktól menetrend szerint közlekednek. További részletek a MÁV csoport honlapján. Ülésezett az idősügyi tanács. Az eseményen számos téma szóba került. Elhangzott, már szervezik a nyíregyházi szépkorúak sporttalálkozóját, amelyet szeptember 22-én rendeznek az atlétikai centrumban. A 65 év felettiek szeptember 14-ig jelentkezhetnek a programra. Ezt októberben a Ki mit tud vetélkedő követi majd. Az ülésen a nyugdíjas szervezetek pályázati lehetőségeiről is szó esett. Az önkormányzat idén is támogatást nyújt a generációkat összekötő karácsonyi programok megvalósításához. A pályázatokat július 20-áig várják. A keret csak nem 10 millió forint, írja nyiregyháza.hu. Ma a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 30-35 fok valószínű. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, itt térségünkben élénk északi a szél várható. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk 12 órakor, tehát délben jönnek majd újra itt a 103.9 Best FM-en. További kellemes szép napot kívánok. Hát tombol a nyár, a kánikula. Beszéltem arról, hogy ez például holnap is így lesz majd, és hát nem lehet hozzászokni, hogy extrém erős UV-sugárzásban van részünk. Nagyon-nagyon kell védeni a bőrünket ilyenkor nyáron. Régen ezzel annyira nem foglalkoztam, aztán azt vettem észre, hogy nyár végére tele van a fejem ilyen barna foltokkal, ami ugye nyárra meg majd ugye felerősödik, majd télen egy picikét vissza halványul. Szóval elmentem a kozmetikusomhoz, aki azt mondta, vett egy gépet, kiégeti ezt onnan a francba. Hát maradjunk annyiba, hogy annak a így csattog a gép, ilyen nagyon-nagyon hangosan, és valóban egyébként ilyen 80%-ban ezeket a pigmentfoltokat leszette a fejemről, de amikor hazamentem a kozmetikai kezelés után, akkor a férjem így visszakapta a fejét, hogy te jó ég, hogy nézel ki. Két nap múlva meg azt kérdezte, hogy de ugye ez elmúlik, mert hogy tiszta seb lett a fejem ott, ahol kiégették belőle ezt a pigmentfoltot, tehát azóta ilyen 50-es faktort kenek a fejemre, naponta akár többször is, amikor kimegyek a levegőre, a napsütésre, és ezt már egyébként az év egész szakában teszem, csak télen 30-ast használok, ilyenkor meg 50-eset, mert hogy hát egyrészt ugye nem szép, hogyha az embernek a fején ott vannak ezek a napfoltok, másrésztről hát nem annyira akarok újra ilyen sebes fejjel rohangálni, akár egy-két hétig is.

Jön nálunk az útra való Mary Streep, 1949-ben ezen a napon született, Mary Streep és Mary Wolf gyermekeként. 75-ben végezte el a Yale Egyetemet, a dráma szakot a színésznő, ezután költözött New Yorkba, ahol színházban kezdett el dolgozni. Filmes karrierje 1977-ben kezdődött a Júlia című filmben. Ezután jött egy nagyobb szerep is a Szarvasvadászban, amiért Oscarra jelölték. 79-ben a Kramer kontra Kramer című filmen egy nőt játszott, aki férjét és fiát elhagyja, alakításával elnyerte első Oscarját. Megtanult hajót navigálni, hegedülni és írtáncokat előadni. 82-ben a Sophie választása című filmben nyújtott alakításáért újra kapott Oscar. Egy kis szünet után 95-ben a Szív hídjai című filmben nyújtott alakítása visszahozta a Rivalda fénybe. 2008 nyarán mutatták be a mozika Mamma Mia című musicalt az ő főszereplésével, a film kassza siker lett az egész világon, 609 millió dollár összbevételt gyűjtött össze a moziknál és számos díjat nyert. Az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb közönség díján a People's Choice Awards-on Streep kapta a legjobb dal eléneklésért járó díjat, amit 50 millió ember szavazata alapján ítéltek oda. A színésznő korábban már 9-szer nyerte el ezt az elismerést. 2009-ben a Hollywood Report Hollywood legjobb fizetett színésznőjének listáján a harmadik helyezést ért el 24 millió dolláros bevételével, melynek zömét a nagy sikerű Mamma Mia filmmusicalnek köszönhette. 2011-ben a Vaslédi című filmben nyújtott főszerepért ismét Oscar-díjra jelölték, 17. alkalommal el is nyerte. Az Egyesült Királyság első női miniszterelnökét, a visszavonult Alzheimer-s vízkiző Margaret Thatcher-t alakítja benne olyan átérzéssel, hogy a film sokkal inkább szól színészi képességeiről, mint magáról a Vaslédiről. 1976-tól John Keyes színművésszel élt együtt, akivel 78-ban eljegyezték egymást, azonban a férfi még abban az évben elhunyt rákban. Fél évvel később Mary Streep férhez ment Don Gummer szobrász művészhez, akitől 4 gyermeke született, ennyit röviden tárt a magánéletéről. Mary Streepnek ma van a szülinapja, így tőle származik a nap gondolata, amely így szól: a hallgatás minden. A hallgatásról szól az egész. Én így gondolom, és ez alatt azt értem, hogy mielőtt dolgozol, miután dolgozol, miközben dolgozol, a gyerekeiddel, a férjeddel, a barátaiddal, az anyáddal, az apáddal, így tanulhatsz meg mindent.

0: Szeretem a Bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Bestefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Bestefem, a legjobb.

0: között óriási különbség van. A napi égésnél az általános tünetek általában nincsenek, a bőr kipirosodik, fölhólyagosodik és fáj, és a késői tünetek meg lehetnek kozmetikai hiba, tehát ronda, óriás szeplők jelennek meg a vállon, 20-30 év múlva is látszik, ha valaki föléged gyerekkorba vagy fiatalkorba. A késői hatás sokszor elhangzott, öregíti a bőrt, akár egyszeri napégéstől is már bőr daganatok, bőrrákok alakulhatnak ki. A védekezés az, hogy kerülni a napot, számtalanszor elhangzik, 10-től 2-ig ne menjünk tűző napra, de hogyha reggel 8-kor kifekszünk 10-ig a napra, úgyis pecsenyére lehet sülni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy 10 előtt meg 2 után szabad, sőt, ki kell feküdni a napra, hanem azt, hogy ez szigorúan tilos a déli órákat, de előtte is óvatosan, bekenve, fényvédő kenőccsel, naptejnek is mondják, de ugyanazt tulajdonképpen fényvédő kenőcs mondjuk jobban érzékelteti, hogy miről van szó, hogy megvédjük magunkat a fénytől, de a fényvédő kenőcs nem arról szól, hogy jól bekenjük magunkat egy 50 pluszosan, és kifekszünk a napra, mert sokan csinálják ezt. Ez helytelen, ez arra van, hogy megvédje minket a káros sugárzástól, tehát ha nem tudjuk kikerülni a napot, például begyalogolunk a tengerbe vagy a Balatonba, akkor azért oda nem nagy kabátba vagy törölközővel, bár van, aki már van annyi esze, hogy pólóval megy be, tehát az is egy jó megoldás, de azon is valamennyire átmegy a fény, de azt, hogy amikor nem tudjuk kivédeni a napot, hogy akkor mindenképp legyen rajtunk a fényvédő, jó minőségűt érdemes venni, nagyon sok akció van mostanában, láttam drogériákban, gyógyszertárakban is, hogy kedvezménnyel adják, tehát érdemes a jobbat venni belőle, és különösen a gyerekeket nagyon kell védeni, de a saját bőrünkre is nagyon oda kell figyelni. Ha már kialakult a bőrpír vagy a gyulladás, akkor meg sokféle hűtőkenőcsöt lehet kapni. Régi, jól bevált módszer volt a házi patika tejföllel bekenni, minden jó, ami hűsíti, de a megelőzés a legjobb, tehát odafigyelni, kerülni a tűzőnapot és megelőzni.
1: Ha meleg van, akkor azt gondolom, hogy fokozottan kell figyelnie maguknak, azoknak, akiknek szív- és érrendszeri problémájuk van.
0: Akiknek ilyen problémájuk van, általában tudnak róla, hogy nem szabad napra menni, sőt, nekem nagyon sokan el is mondják, hogy nem bírom a napot, és egyáltalán nem tud kimenni melegbe se, de a nap, a tűzőnapfény meg egyáltalán nem emelheti is a vérnyomást, de bizonyos esetekben a nagy hőségre kitágulnak az erek, tehát le is zuhanhat a vérnyomás, tehát csökkenhet is. És az ingadozás különösen nem tesz jót, de ezt általában az idősebbek tudják és vigyáznak rá, a fejükre különösen, hogy ne süsse a nap, és itt nem mondtam el, hogy kisgyerekeknél mennyire fontos az, hogy ne csak a fejre egy kis sapkát, hanem a tarkót is kell védeni, tehát lehet kapni ezeket a peremes sapkákat, hogy hátul is a tarkót se sütögesse a nap, ez fontos. Idősebbeknél is sokszor látom, hogy kalapba járnak, különösen férfiak, akiknek kopasz a fejtető, nagyon kellemetlen tüneteket tud okozni, akut tüneteket is, tehát a fölégést is, de a napszúrás is lehet tőle kapni, és ezen kívül, ha évekig éri napfény, már pedig ezeket éri, akkor kialakulhatnak különböző csúnya kozmetikai foltok, barnásak, fehér, rózsaszín, tarkabarka lesz a fejbőr, és kialakulnak ilyen érdes, kiemelkedő elszorosodási zavarok a fejbőrön, amik előbb-utóbb bőrrákhoz vezethetnek. Na most ezek a bőrrákok, amik így kialakulnak a fejtetőn, általában nem halálosak, hanem ha ki van véve, ki van vágva, avval meg van gyógyítva, kivéve, amiről nagyon sokszor esik, a festékes bőrdaganat, a melanoma, ami korán ad áttétet, az is gyógyítható, ha időbe van kivéve. De ha már akkor megy valaki orvoshoz, mikor a szervezete tele van áttétekkel, és az viszonylag gyorsan történik, nem napok meg hetekbe, de hónap, egy-két éven belül bizony kialakulhat, és nem csak anyajegyből, hanem az éjbőrből is bármikor megjelenik egy fekete pötty, és abból is kialakulhat melanoma, és nem lehet eléggé mondani, hogy mennyire kell védeni a bőrünket a naptól. Most erre szokták ellenérvnek mondani, hogy a D-vitamin az kell a szervezetnek, és azért fekszem ki órákra a napra, hogy bespájzoljak vele télire. Hát ilyen nincsen, ugyanis ahhoz, hogy a D-vitamin termelés megfelelő legyen, ahhoz elég negyed órát, fél órát kint lenni, és még csak nem is kell napon, hanem árnyékba, fél árnyékba is.

és remekül termelődik a D-vitamin, és kétségkívül ez zsírbaoldódó vitamin, tehát bespájzolja, szép kifejezéssel, a szervezetünk, tehát elraktározza, de nem egész télre, hanem egy-másfél hónap, maximum két hónapra, tehát aki egész nyáron kint fekszik a napon, hogy begyűjtse, annak se lesz semmivel jobb, két hónapon belül kiürül a D-vitamin, és a mi éghajlatunkon a lakosságnak egyre többet hallani, 70-80%-a a téli hónapokban D-vitamin hiányos. A D-vitamin hiány nem csak a csontritkulás, meg gyerekeknél angolkor, de ott általában adnak D-vitamint, csak a felnőtt nem mindig gondol saját magára, tehát mindenkinek télen, akár napozott nyáron, akár nem, kell D-vitamint pótolni. Szerencsére ezt a házi orvosok is jól tudják, és egyre látom, hogy egyre gyakrabban én mindig rákérdezek, akit eltiltok a naptól, hogy szokott-e D-vitamint, és mondta, hogy ne, házi orvos rendszeresen fölírja, mondja, recept nélkül is kapni, de érdemes föliratni, mert olcsóbb.

0: Folytatjuk a beszélgetést dr. Ligeti Judit bőrgyógyásszal. Nyilvánvalóan a melanómáról is már ejtettünk egy-két szót. Milyen sűrűn érdemes elmenni a bőrgyógyászhoz?
1: Rákszűrésre, tehát az anyajegy szűrésnek is mondják, melanóma szűrésnek és bőrrák szűrésnek, ugyanaz mindegyik. Tehát évente, akinek normál anyajegy mennyiség van a bőrén, a normál az az átlag, úgy mindenki tudja, hogy 20-50 között a bőrön az még simán belefér az átlagba, és az bőrgyógyász mindig megmondja, hogy milyen gyakran kell. Tehát van, akinek olyan sok anyajegye van, hogy szorosabban kell figyelni, vagy a családban volt valakinek közvetlen föl- vagy lemenő, vagy oldalági hozzátartozónak melanóma, ott szorosabban figyeljük, tehát negyed év, fél év is előfordul, hogy visszarendeljük a beteget, de előfordul olyan is, hogy csak egy anyajegy van olyan, amit meg kell figyelni, azt nem állandóra kell negyed évente járni, hanem megmondjuk, hogy most 3 hónap múlva megmutatni, és utána, ha rendben van, akkor azt mondjuk, hogy elég egy év múlva, vagy azt mondjuk, hogy ezt most ki kell venni, mert nem érdemes kockáztatni, hogy kifejlődjön belőle később baj. Tehát a rákszűrés arra való, észrevesszük, hogyha van melanóma bőrön, de arra való, hogyha látunk olyan anyajegyet, amiből nagy valószínűséggel kialakulhat, tehát sötét, nagyobb méretű, szabálytalan, hirtelen nő, olyan részen van, ahol irritálja bármilyen fehér nemű, dörzsöli melltartópánt, vagy a övcsat, tehát ha olyan részeken van, akkor azt megelőzésnek is leszoktuk szedetni. El szoktam mondani, hogy semmi baj nincs most vele, de nem kell megvárni, hogy legyen, tehát vannak olyan magas kockázatú anyajegyek, amiket megelőzésként érdemes kiszedetni. De van, akinek úgy tele van a bőre anyajegyekkel, olyan, mint a leopárd bespriccelve szinte, hogy ott érdemesebb gyakrabban figyelni, szorosabban, és ezen kívül az önvizsgálat nem elhanyagolható. Tehát ez annyit jelent, hogy mindenki tudja, hogy hol van olyan anyajegy, amelyik nagyobb, vagy amire felhívtuk a figyelmet, és az saját magának negyed évenként meg kell nézni. Nagyon jó módszer az, hogy lefényképezni, most már az okostelefonnal szinte mindenki hozzáfér, hogy lefényképezze saját bőrét, a hátát esetleg mással lefényképeztetni, és össze tudja hasonlítani, hogy volt változás, vagy nem. Mindig azt kérdezik, honnan lehet tudni, hogy jó indulatú egy anyajegy. Erre el szoktuk mondani, hogy van az ABCD szabály, ami arról szól, hogy mennyire szabályos az anyajegy, milyen hány színből áll, hogy csak egyszínű barna vagy barnás-fehér, vagy a melanoma például 6 színből is állhat, a tejfehértől a rózsaszínű folton át, piros lehet benne, világos, sötétbarna, minden árnyalata, tehát minél több színű az anyajegy, minél nagyobb, minél szabálytalanabb, és az a szegélye attól függ, hogy mennyire cikcakos, tehát ez bordűr, mennyire kerek, vagy sima, vagy nyúlványai vannak, tehát több minden apróságot így figyelembe kell venni, vannak szorzók, de bőrgyógyász ránézésre is, meg a bőrmikroszkóp segítségével szokta tudni, hogy ezt most célszerű szorosabban figyelni, vagy ki kell vetetni, vagy esetleg nyugodtan ott maradhat. De túl nyugodt senki ne legyen, tehát évente érdemes elmenni. Én látom, hogy van, aki kinézi interneten, hogy valami teljesen lát valami barnát a bőrén, valami anyajegyet kidudorodik, megnézi interneten, és hónapokig kétségbe van esve, és elkönyveli, hogy neki melanómája van, és ül otthon a babérjain, ahelyett, hogy elmenne a bőrgyógyászhoz, aki egy perc alatt meg tudja mondani, hogy ez egy ártalmatlan, jó indulatú dolog, és semmit nem kell vele csinálni, esetleg én is ott le tudom szedni a rendelőbe, tehát nem minden anyajegyből alakul ki melanóma, és nem minden csúnya, fekete, kiálló dolog a bőrön káros, hanem vannak teljesen ártalmatlan, jó indulatúak is, de az csak akkor lehet biztosra tudni, ha a bőrgyógyász azt mondta, hogy ez így van, és nyugodtan ott maradhat. Most, hogyha ilyenkor látom, hogy aki így halálra rémisztim saját magát ügyesen, internetből kifolyólag, amikor kimegy a rendelőbe, látni, hogy megkönnyebbül, szinte repül, hogy leesett róla az a nehéz súly, ami hónapokig rémisztette és nyomta. Tehát nem érdemes, sokkal egyszerűbb megnézetni. A bőrgyógyászati osztályon, bőrgyógyászati gondozókba rendszeresen hirdetnek évente melanóma szűrést anyajegy napot. Na, sokan azt hiszik, hogy akkor valami különleges nap van, és különleges műszerrel megnézik a dolgokat. Nem így van. A bőrgyógyász az hét és az év minden napján csinál anyajegyszűrést, sokszor akkor is, ha nem kéri a beteg, tehát ha más miatt levetkőzik, akkor is látom és megnézem, ha van olyan anyajegy, ami nézni való, és ilyenkor elmondom a hozzávaló tudnivalókat, tehát az éves anyajegyszűrés nap az arra való, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy itt lenne az ideje elmenni megnézetni, mert nem mindenki gondol rá.

A kozmetikai szereknél is nagyon-nagyon kell arra figyelni, hogy mikor jár le a szavatosságok, és a samponnál ez különösen igaz. Természetes, hogy mindig megnézzük az elfogyasztani kívánt élelmiszerek lejárati idejét, de nem árt, hogyha a kozmetikai szereinkkel is ugyanezt tesszük, nyilván azt nem esszük meg, de magunkra kenjük. Ha hetente csak egyszer szoktunk hajat mosni, esetleg nagyon sok terméket használunk egyszerre, könnyen előfordulhat, hogy sokáig kitartanak a samponjaink és a hajkondicionálók. Ez bizonyos szempontból jó, költséghatékony dolog, felvet azonban egy egészen alapvető kérdést. Vajon meddig használhatjuk ugyanazokat a hajápolási termékeket? Mert igen, bizony a samponok és a kondicionálók is lejárnak, a szavatossági idő utáni használatuk pedig kifejezetten nem ajánlatos. Na hát akkor nézzünk egy-két fontos dolgot. A legtöbb sampon és balzsam általában 6 hónapig, vagy akárkor tovább is megőrzi a szavatosságát. Én simán mondtam volna egyébként erre 1-2 évet, most leesett az állam. De az az időintervallum, ugye az adott terméktől függően változik. A termékek flakonján általában van egy bizonyos PAO szám, tehát Péter Aladár Olga, amely a felnyitás utáni felhasználhatóság idejét jelöli, na ezt se tudtam. Ez általában 6M, 12M, 18M vagy 24M. A jelölés a hónapot jelenti, ugye az M, tehát ez a jelzés arra utal, hogy felbontást követően hány hónapon keresztül használhatjuk a termékeket. Hát kérem szépen lassan, szerintem akkor megyek majd a fürdőbe és kidobálok minden. Fontos, hogy csak a szavatossági időn belül használjuk a termékeket, mert általában nem csak hatékonyságukból vesztenek, de akár bőrirritációt és egyéb károsodást is okozhatnak. A lejárt termékek használatának következményeként említhető a fejbőr kiszáradása, hámlása, kiütések, a tűszők károsodása és a drasztikus hajhullás is. A lejárt termékek összetevői másként működnek, valamint a tartósítószerek sem hatékonyak, így különféle káros mikroorganizmusok fejlődhetnek ki bennük. Mivel ezek nagyon gyorsan beszívódnak a hajba és a fejbőrbe, a lejárt termékek már néhány használat után is súlyos következményeket okozhatnak. Első körben természetesen le kell ellenőriznünk a lejárati dátumot a csomagoláson, de nagyon jó, ha figyelemmel kísérjük a termék fizikai változásait is. Ha azt tapasztaljuk, hogy a sampon például csomossá vált, esetleg megváltozott a színe, akkor az már egy nagyon erős intőjel, hogy mehet a kukába. Emellett fontos odafigyelni a termék szagára is, ha az kellemetlen vagy természetellenesnek hat, akkor szintén már ne használjuk. Szóval oda kell figyelni mindenféleképpen a termékek lejárat és felhasználási idejére. Fontos, hogy kerüljük a lejárt szavatosságú hajápolási termékek használatát, és mindig figyeljünk a csomagoláson feltüntetett időtartamra. A legtöbb termék általában legalább 6 hónapon át használható, a felbontatlan termékek viszont sokkal hosszabb ideig is elállnak. A legjobb talán, ha a felbontást követően leellenőrizzük a lejárati időt, és megpróbáljuk minél jobban beosztani a terméket, hogy ne használjuk el túlságosan hamar, de ne is maradjon a nyakunkon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Folyamatosan várják a véradókat. Véget ért a tavaszi Szépkorúak Akadémiája, és újabb korosztályos válogatott a Sparinál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyáron is szükség van véradókra. A vér csak egy bizonyos ideig tartható el, így fontos a folyamatos ellátás biztosítása. Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatója rádiónknak elmondta, a nagyobb hőség idején is biztonságosan adható vér, ha megfogadunk néhány tanácsot.
3: Ilyenkor a folyadékpótlás az egy nagyon lényeges dolog. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem elég csak aznap reggel a véradás napján a folyadékot pótolni, mert az előző napokban is fontos, hogy olyan folyadékot fogyasszon, amivel fel tudja tölteni a szervezetét. Tudom javasolni a különböző teákat, tehát az ilyen gyümölcsösebb teákat, ami nem elvonja a vizet a szervezetből, hanem hidratál. Nem ördögtől való ilyenkor egy kis cukrot tenni a teába, vagy akár egy pici sót is, bármilyen meglepő. Citromlevet használni hozzá, hogy az ásványi anyagoknak a pótlása is meg tudjon történni. Mindenképpen fontos ilyenkor a megfelelő energia utánpótlásról is gondoskodni, tehát aki véradásra készül, az mindenképpen bőségesen, rendesen táplálkozzon aznap, és fontos az, hogy ilyenkor adja meg a testének a pihenést, aznap már nehéz fizikai tevékenységet nem folytat.
2: A napokban tartották a Szépkorúak Akadémiája tavaszi szezonjának záró előadását. Ezúttal a térpák hagyományokat és gasztronómiai örökségét ismerhették meg a résztvevők, számolva a nyiregyháza.hu. A rendezvény sorozat ősszel folytatódik. Az egészségügyi témák mellett a mesék és népviseletek világába is betekintést nyerhetnek majd az idősek. Korosztályos válogatott belső védő érkezett a Nyíregyháza Spartakuszhoz. Kaczmínszky Dominik Újpestről érkezett, és a következő szezonban kölcsönben játszik majd a Sparinál. A 20 éves, 194 cm magas focista a Honvéd utánpótlás csapataiban nevelkedett, majd az Újpest szerződtette, ahol bemutatkozhatott az élvonalban. Korosztályos válogatottként az U17-es és az U19-es nemzeti csapatnak is meghatározó tagja volt, írja a Város honlapja. Híreink után a várható időjárásról. Ma a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 30-35 fok valószínű. Kedden a napos idő csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, itt térségünkben élénk északi a szél várható. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Kellemes szép napot kívánok, Szendi Hajni vagyok. Mostanában a körülöttem mindenkinek ilyen szürkehályok problémája van. Apukám jogsit akart hosszabbítani, közölték, hogy biztos, hogy nem, mert hogy valami baj van a szemével. Elment a szemorvoshoz, kiderült, hogy szürkehályog, levették, most már rendben van, és a jogosítvány is. Anyukámnak az egyik szeméről már leszették, most elment a szemészhez, közölték, hogy a másikon is van, azt is le kell szedni. Aztán találkoztam egy nagyon szimpatikus házaspárral, aki azt újságolta, hogy annyira örül, hogy lát, mert az elmúlt pár hónapban mind a két szeméről leszették a szürkehályogot. Majd találkoztam az egyik szomszédunkkal, akit már ezer éve nem láttam, megkérdeztem, hogy hogy vagy, azt mondta, túl egy csípőprotézis beültetésen és két darab szürkehályog műtéten. Na hát ez van, kérem szépen, szerencsére a szürkehályog műtét ma már rutinnak számít, és megcsinálják, de rengeteg dolog van, ami miatt oda kell figyelni a szemünk egészségére, éppen ezért hamarosan Paprika szemésszel folytatjuk a beszélgetés sorozatunkat.

Jön nálunk a napemberem, a Vörös Sándor, aki ezen a napon született, Szombathelyen 1913-ban. A Kossuth és Baumgarten díjas magyar költő, író, műfordító, irodalomtudós, Budapesten hunyt el 1989 telén. Felesége Károly Émi költő volt. Érettségi után másfél évig apja gazdaságában dolgozott, aztán Pécsre utazott és beiratkozott az Erzsébet Tudományegyetem jogi karára, majd átment a bölcsészkarra, végül filozófia, esztétika szakon szerzett diplomát. Egyetemi évei alatt a Batthyány Kör és a Janus Pannonius Társaság munkájába is bekapcsolódott. Egyetemi évei alatt megalapította a Pécs jelképére utaló Öt Torony című folyóiratot. 1935-ben Baumgarten jutalomban, egy évvel később Baumgarten díjban részesült, és ezzelből később azért tudta az utazásait is fizetni. 35 nyarán észak-európai, 37 elején pedig hosszú távol keleti utazást tett. A genovai kikötőben szállt hajóra, onnan Nápolyon keresztül Egyiptomba vezetett az útja, majd az arab és az indiai vizeken át Bombay következett. India után Ceylon érintésével jutott el Szingapurba, Manillába és Sanghajba is. Az egyetem elvégzését követően Halasi Nagy József vezetésével írta meg doktori disszertációját. 39-ben doktorrá avatták, disszertációját még ugyanebben az évben kiadta a Pannonia című egyetemi lap. Pécset 41-ben állították fel a Városi Könyvtárat, amelynek megszervezésével és vezetésével őt bízták meg. Mivel ehhez a munkához se könyvtárosi végzettsége, se gyakorlata nem volt, az ehhez szükséges alapok egy részét Várkonyi Nándor mellett a Pécsi Egyetemi Könyvtárban, másik részét a Pázmány Péter Tudományegyetem könyvtárában szerezte meg. A Nyugat 41. augusztusi megszűnése után Vörös a sorsunkon kívül elsősorban a Magyar Csillagban, a Válaszban, később pedig a Dáriumban közölte verseit. Közben az Öt Torony szerkesztőségén belül már 41-től főleg esztétikai, irodalmi jellegű ellentétek alakultak ki. 43 őszén a költő a fővárosba költözött és az országos Széchenyi Könyvtár munkatársa lett. A világháború befejezésekor viszont már Csöngén tartózkodott, és a következő évet is az apai birtokon töltötte. Majd rövid ideig Székesfehérváron dolgozott múzeumi tisztviselőként, és az ottani Vörös Marti Társaságban is tevékenykedett. 46-ban Vörös házasságot kötött Károly Émivel, akivel első utazásuk Rómába vezetett. Olaszországból visszatérve Vörös a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában dolgozott, itt ismerkedett meg Lator Lászlóval. 1970-ben kapta meg a Kossuth díjat és az Osztrák Állam elismerő díját is. A Kossuth díjjal járó pénzből Pásztor Béla emlékére díjat alapított. Ugyancsak 70-ben jelent meg első angol nyelvű versválogatása Edwin Morgan fordításában, amelyet egy évvel később a német kiadó által készített kötet követett. 72-ben költöztek el feleségével a Muraközi utcába, a Kertesházba, ahol Vörös élete végéig lakott. Utolsó nagy fellépése 1980-ban volt, amikor Károly Émivel, Juhász Ferenccel és Nemes Nagy Ágnessel közösen felolvasást tartott. 82-ben a forintos díjjal jutalmazták, eszméletét veszítve halt meg 1989. január 22-én Budapesten. Február 9-én kísérték utolsó útjára a Farkasréti temetőben.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: vannak olyan betegségek, amelyek hosszú távon rombolják a szervezetünket, és talán kevesen gondolnak, hogy akinek cukorbetegsége van, annak fokozottan kell figyelni a szemére, hogy milyen elváltozásokat okozhat a diabétesz, a cukorbetegség a szemünkben. Ma ez lesz a témánk, Paperika szemész szakorvos retina specialistával beszélgetek. Szép napot kívánok, doktornő!
1: Jó napot kívánok!
0: Na, mit okoz a szemünkben a cukorbetegség?
1: Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz és hatalmas téma egyébként. A cukorbetegséggel az a probléma, hogy legtöbben úgy gondolják, hogy ha a cukorbetegségemre tablettát szedek, akkor minden rendben van. Ez személyzetileg, ha ezt nézzük, akkor ez nagyon nincsen, tehát nagyon nem így van. A cukorbetegséggel az a probléma, hogy ugye a mikroereknek a betegsége tulajdonképpen, tehát azt teszi tönkre, és tulajdonképpen a szemünkben, a látóhártyán csak is és kizárólag ilyen mikroerek biztosítják azt, hogy jól működjenek a látósejtek. A legnagyobb probléma az, hogy a diabétesz ez egy nagyon alattomos betegség, és sokszor nem okoz látás problémát egészen addig, amíg hirtelen egyik napról a másikra konkrétan a beteg el nem veszíti a látását. És ezért nem is mennek személyszorvoshoz.
0: Ez így történik egyik napról a másikra?
1: Igen, sajnos van ilyen állapot, ez a diabétesz előre haladott állapotában előfordulhat, igen, sajnos. Ugye a cukorbetegség a szembelsejében többféle eltérést is tud okozni. Még abban az esetben is tapasztaljuk néha, hogyha a cukorszint tényleg nagyon tisztességgel rendben van tartva, sajnos akkor is lehetnek személyzeti eltérések. Nyilván kisebb eséllyel lesz végleges látásvesztés az eredménye, de a látás mindenféleképpen károsítja. Egyrésztről, amit nagyon fontos tudni. A szürke hályog ugye alapvetően a szemörögedési folyamatai közé tartozik, de ezt nagyon-nagyon meg tudja gyorsítani ennek a lefolyását, progresszióját az ingadozó, illetve akár a magas vércukorszint is. Tehát a diabéteszes betegek hamarabb kerülnek műtétre a tapasztalatok alapján, és a statisztikák alapján, mint az általános populáció, aki egészséges. Nagyon súlyos eltéréseket tud okozni az éleslátás helyén, ezt hívjuk diabéteszes makulaödémának. Ugye a makula az az éleslátás helye, ahol a millió-millió látóidegsejt van, ami az éleslátásunkért felelős, és ezen a területen egy vizenyőt okoz tulajdonképpen az, hogy a kis vékony betegkóros mikrokapillárisokból, tehát a vékony erecskékből a vizenyő kiszivárog tulajdonképpen a látóhártya rétegei közé, és ott a sejtek működését károsítja. Ez általában nem okoz hirtelen látásvesztés, csak nagyon lassú látásomlást, amit sokszor észre sem vesznek a betegek. Viszont már ha a beteg jár rendszeres szűrővizsgálatra, akkor ezt időben ki lehet szűrni. A másik olyan probléma, ugye ez tulajdonképpen a diabéteszes retinopátia, aminek része ez a makula ödéma is, tehát az éles látás helyén ez a vizenyő, de a diabéteszes retinopátiával az a probléma, hogy nagyon sokszor a látóhártya perifériás részeit támadja meg. Ott vérzéseket csinál, pici értágulatokat, apró kóros ereket növeszt tulajdonképpen a látóhártya rétegei közé, és ez nagyon sokáig, ez az állapot sajnos rejtve maradhat. És ennek a súlyos fázisában, ugyanis ennek vannak fokozatai a diabéteszes retinopátiának, enyhe, középsúlyos és súlyos,

0: Sajnos a magas vérnyomás is hatással lehet a látásra, de az egy külső kötőhártyavérzés, amely amennyire rémisztő, egyébként annyira ártalmatlan. De erről beszélgethetünk legközelebb.
1: Akkor majd beszélgetünk, kár, hogy nem előtte beszélgetünk, megnyugtathattam most volna szegényt. Igen. Jó, tehát akkor a diabétesznél is akkor van ebben érzése, csak másfajta. Igen.
0: A látóhártyán ugye ezt nem lehet kívülről látni, pontosan ez a problematikája, hogy ezt rendszeres szűrővizsgálatok alkalmával már a kezdeti stádiumban föl lehet ismerni. És a diabétesznél erre fektetjük a hangsúlyt, hogy itt a prevenció, a megelőzés a kulcsa annak, hogy még 10-20-30-40x évig lásson a kedves beteg, mert amit a cukorbetegség tönkretett, látósejtett a szem belsejében, azokat már újraéleszteni nem tudjuk, tehát maradandó végleges látáskárosodást okoznak ezek az eltérések. A szűrővizsgálatokat hangsúlyoznám ismételten. Tehát a protokoll úgy szól, hogy akinek diabétesze, tehát magas cukorbetegség, magas cukorszintjei vannak, a tablettát, inzulint, mindegy, hogy milyen terápiát kap rá, évente legalább egyszer egy szemfenékvizsgálat mindenféleképpen pupillatágításban kellene történjen, de a tapasztalatok szerint ez sajnos elmarad. Ugyanis ha időben észreveszünk ezeket az eltéréseket, és elkezdjük kezelni, akkor nagyon hosszú távon megőrizhető a látásélesség, és nyilván az eltérések minőségétől és súlyossági foktól függően vannak kezelési lehetőségek, amiket ki is kellene használni a betegeknek, egyrésztről ugye ezt a szűrési lehetőséget, másrésztről ugye a kezelési lehetőségeket is ki kellene használni, de ha nem tudjuk, hogy gond van, akkor ugye elmaradnak ezek a kezelések, és Magyarországon a statisztikai adatok nagyon elkeserítőek, tehát a munkaképes lakosság körében a vezető vaksági ok a diabétesz miatt kialakult szemfenéki eltérések okozzák, és ez nagyon-nagyon-nagyon problémás bizony. Ugye ez a munkaképes korosztály, ez a középkorú korosztályt jelenti, de sajnos a fiataloknál is előfordul ez ugye a vele született cukorbetegség esetén, ugyanis a fiatalok egy picit lazábban veszik ezt a dolgot, és náluk akár súlyosabb állapotban is lehet a szem sokkal fiatalabb korban, mint az idősebbeknél.
1: Szerintem beszélgetünk majd még erről, a diabétesről, és pontosan erről a szemfenékvizsgálatról, meg tényleg, hogy mit, hogyan kellene ezzel kapcsolatban még csinálnunk. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen.

0: Volt már egy olyan kis mini sorozatunk Friedrich Antal séffel, amikor a húsokhoz különféle gyümölcsöket tettünk, ugye az Anti séf az amatőr oldalon, még ezek fönt is vannak ezek a receptek. Éppen ezért, mivel az utóbbi időben ugye mártásokat és szószokat készítettünk, gyümölcsös még nem volt, tehát most ezzel zárjuk le a sorozatunkat. Szia, Anti!
1: Szia, Hajni! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Na, mit hoztál?
1: Azt, hogy most már ideje, remélem minden hallgató most már tudja, hogy nyugodtan tudjuk keverni a sülteket, a húsokat gyümölcsökkel, és kell is, mert nagyon jót tesz ennek a dolognak. És az utolsó etapom ebből a mártásos verzióból, de lehet, hogy később még lesz mártás, mindegy, ez pedig legyen egy különleges, amikor szedret fogunk balzsamecetes krémmel összevegyíteni, és egy ilyen szedres balzsamecet krém csodát fogunk alkotni. Na. Ami egy kicsit olyan érdekes, nagyon sötét színe lesz természetesen. Igen. Lehet úgy is megoldani ezt a dolgot, hogy magát a, akár egy grillezett csirke mellett, akár egy valamilyen húst, ha sütünk, és a utolsó időszakban egy pár, vagy 10-15 percre még megdobáljuk friss szederrel, azt a szedret fogjuk utána kivenni ebből a mártáshoz. Pontosabban a húst vesszük ki, és a megmaradt alapokat fogjuk egy mártással avanzsálni, méghozzá oly módon, hogy akkor ezt a nagyon finom szedret egy csöpp karamell, cukrot karamellizálunk, egy kicsit ezt még rakunk hozzá, és ha lehet, akkor balzsamecettel, a jobb minőségű balzsamecettel, egy kis mézzel fogjuk összeforralni, turmixolni, és még mielőtt turmixolnánk, az összeforralásnál rakunk egy ág friss rozmaringot bele. Tehát egy nagyon érdekes ízkombinációt fogunk kapni, mert a szeder az egy ilyen fanyarédes, azért van valamilyen leve is mindenképpen, a cukor persze édes, az érlelt balzsamecet, annak meg van egy olyan nagyon savas, nagyon komplex, nagyon finom íze, illetve a méz az megint ad egy lágy természetes édességet neki, a rozmarin pedig egy ilyen, hát én nekem mint mediterrán hangulata van a rozmarinnak, és akkor egy, adunk az egész kreációnak egy ilyen kis mediterrán hangulatot, úgyhogy összeforraljuk ezek a dolgokat, az ágat utána kivesszük, még rakunk bele egy kis magyaróhagymát, vagy hogyha nincs magyaróhagymánk, akkor lehet sima vöröshagymát is belerakni, kiforraljuk ezt a lét, rakunk az annyi vizet, hogy akkor redukáljuk ezt a dolgot, csóval, borssal még ízesítjük, leturmixoljuk, és még át is szűrjük, hogy még kis apró magok se legyenek benne, és egy sűrű méznél azért hígabb mártást fogunk kapni, és ez a nagyon, lehet, hogy túl bonyolultan mondtam, el elnézést kérek érte, de ennél ezért sokkal egyszerűbben megoldható, ezt utána pedig bármilyen sült grillhez nyugodtan használhatjuk, és a különlegessége az, hogy én például ezt kecskesajthoz, grillezett kecskesajthoz adtam, döbbenetes volt. Tehát mondták a kedves barátok, hogy mit csinálok? Mondom, grillezek egy kis kecskesajtot, és akkor itt van ezt a mártást, kóstoljátok meg hozzá. De ez olyan furcsa. Mondom, figyeljetek, vagy kimentek a kapun, és akkor furcsa leszek, vagy megkóstoljátok. És rádöbbentek, hogy ez jó, amit én akarok. És utána mondták, abból ők is kérnek még, és ha lehet, akkor vinni. Mondom, ez nem Erinén étterm, hogy elviheted az ételt fizetés cserébe, itt csak jól laksz és maradsz. Úgyhogy így volt.
0: Na, hát akkor ez egy különleges párosítás. De Anti, köszönjük lett, szépen ezt a rengeteg mártás és szósz receptet, aki valamelyik epizódunkról lemaradt, kattintson az Anti Séf az Amatőr Facebook oldalára. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Stefem, itt a 103.9-en érdemes rákattintani a weboldalunkra, mert hogy rengeteg fontos hír van ott, például közlekedési infók is, én is ebből szemezgetek. A Szabadságtér 9 szám mellett felbontották a járdát és a zöld területet, ami a gyalogos és a gépjármű forgalmat is érinti. Kábelfektetési munkák jelentenek akadályt a Kisernő-Szarvas utca találkozásánál, valamint az Árok utcán, mindkét helyen bójával jelölték a munkaterületet. Közműfedél helyreállításán dolgoznak a Rákóczi új utca kereszteződésében. Legyünk figyelmesek, ha arra járunk. Jó utat kívánok ma és a Best FM-mel.

0: fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Online lakossági fórumot tartanak a múzeum fejlesztéséről. Új eszközök segítik a polgárőrök munkáját, és lezárult az idei Zene az kell program. Kovács Rádai Andrea vagyok. Online lakossági fórumot tartanak a József András Múzeum fejlesztéséről. Kedden délután ismerhetik meg a részleteket az érdeklődők. A beruházás keretében teljesen megújul az intézmény épülete, új közösségi és kiállító terek jönnek létre. A belső udvar pedig mindenki számára nyitott, zöld közösségi térré alakul. A projekt részeként turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó eszközbeszerzés is megvalósul. További részletek és a csatlakozáshoz szükséges link a nyiregyhaza.hu oldalon érhető el. Új elektromos szolgálati eszközök segítik három polgárőr egyesület munkáját. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőr szövetség közölte, a gyürei polgárőrség és a csarodai polgárőr és tűzoltó egyesület egyaránt két-két elektromos kerékpárt, míg a tiszavasvári polgárőr egyesület két elektromos robogót vehetett át. Az eszközök beszerzésére az ORFK támogatásából nyílt lehetőség. Az új járműveket ünnepélyes keretek között vették át az érintett egyesületek képviselői. Az átadáson elhangzott, a korszerű eszközök jelentős segítséget nyújtanak majd a polgárőrök mindennapi szolgálat ellátásában. Különösen a települések közterületeinek ellenőrzése, a rendezvénybiztosítások, valamint a bűnmegelőzési feladatok során. Megtartották a Zene az kell idei szezonjának záró rendezvényét. A Nyírbátori Művelődési Központ adott helyet a programnak. A fiatalok felkészítő tanáraik, a program megálmodói, szervezői és támogatói előtt mutatták be előadásaikat, és azt, hogy milyen eredményeket értek el. A bűnmegelőzési programot 2014-ben dolgozta ki a Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya. A projekt célja az, hogy alternatívát kínáljon a gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő, a körülményeik miatt fokozottan hátrányos helyzetű fiataloknak, szabadidejük hasznos eltöltéséhez, írja a polisz.hu. A prevenciós programba több gyermekvédelmi központ kapcsolódott be az elmúlt években. Így az intézetekben nevelkedő fiatalok részesülhettek hangszerellátásban, zene- és táncoktatásban, művészetterápia keretében, drámapedagógiai foglalkozásban. Ma a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 30-35 fok valószínű. Kedden a napos idő csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, itt térségünkben élénk északi a szél várható. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információk egy óra múlva. Újra nagyon kellemes szép napot kívánok. Én Szendi Hajné vagyok, ez pedig a Best FM itt a 103.9-en. Vannak cipőmániás emberek, hát megmondom őszintén, hogy nekem is sokkal több cipőm van, mint kellene, de hát nőből vagyok, és így néha ezekre így rákattanok. Egyébként van egy csomó cipőm, amit nem veszek fel, csak nagyon ritkán, mert vagy szorít, vagy nyom, vagy magas a sarka, de egyébként jól néz ki. Anyukám is cipőmániás, ő pedig hát abban éli ki magát, hogy így az egész családnak cipőket vásárol, amit egyébként én díjazok, de nem mindenki. Na hát ez van, minden esetre nagyon fontos szerintem, hogy milyen cipő van rajtunk, nem csak abból a szempontból, hogy tiszta, vagy szakadt, vagy koszos, vagy milyen a fűzője, hanem állítólag a cipő sok mindent elárul rólunk. Hamarosan meg is fejtjük, hogy mik ezek.

0: mondj, hogy emlékszel!
1: Miről árulkodik a cipőnk? Hát azt is mondhatnánk, hogy mutasd a cipőd, és megmondom, hogy ki vagy. Mert hogy a cipőnk az elsők között van, amire felfigyel a külvilág. A régi időkben igazi luxusnak számított a makulátlan lábbeli, így egyik mérvadója lett a jólétnek. Már a szerencsére ez már nem kiváltság, azonban még mindig egy meghatározó pontja a kinézetünknek. A szakemberek pedig azt mondják, a cipő a személyiségünkről is árulkodik. A cipő tisztasága mindenképpen az egyik legfontosabb dolog, amit megtehetünk önmagunkért. Legyen szó bármilyen lábbeliről, megérdemeljük a rendezett, makulátlan viseletet. Még a legnagyobb rohanásban is gondoljunk arra, hogy ennyivel tartozunk magunknak, és elsődlegesen ne is másnak, hanem önmagunknak adjuk meg azzal a tiszteletet, hogy tiszta a cipőnk. Pszichológiai tanulmányok szerint a cipő az elsők között szerepel, azok között, amit egymáson megnézünk, és ezzel már le is vonunk bizonyos következtetéseket másokról, miközben lehet, hogy ez teljesen téves. Ám az a tény, hogy a cipőnk állapota bizonyos dolgokról nagyon is árulkodó lehet, nem kérdés. A tiszta topánkák igényességre utalnak, és ez nyilvánvalóan nem csak a cipőre vonatkozik. Feltételezhetően az élet más területén is hasonló tisztaságra törekszünk, akár az otthonunkat vagy a külsőnket illetően, hogyha a cipőnk is tiszta. A férfiak számára ez különösen fontos, hiszen már tovább is gondolják a dolgot, miszerint mennyire házias egy nő, mennyire ad a tisztaságra, és nyilván aki évente egyszer tisztítja meg a cipőjét, nagy valószínűséggel otthon sem egy tündér. Voltak éppen számtalanokból lehet rajtunk egyébként piszkos cipő. Nem tudunk mindig makulátlanul kinézni, de az esetek többségében jó, ha erre törekszünk. Ez igényességre utal, nem mellesleg mindenhová egy jó belépő. Állás interjúra például kifejezetten ajánlják a HR-esek, hogy az átlagnál jobban tisztítsuk meg a lábbelinket, gondosan ügyelve arra, hogy aznap tényleg makulátlan legyen. Ha mi nem is, egy új munkahelyen biztosan szemügyre veszik a cipőnket, levonva a következtetéseket. Természetesen egy piszkos cipő nem utalhat egyből igénytelenségre, de ha hosszasan fent áll ez az állapot, az már elgondolkodtató. Egy jó cipő, akár egy jó ruha, kifejezheti az egyéniségünket és a stílusunkat is. Vannak nők, akik képtelenek magas sarkujuk nélkül élni, gyűjtik a legkülönlegesebb darabokat, és csak ebben tudnak igazán magabiztosan vonulni. Számukra fontos a nőiesség, a magas sarkon keresztül fejezhetik ki a bennük élő nőt, ami aztán a külvilágnak is feltűnhet. Az örök sportos, sportcipős lányok pedig valószínűleg ennek pont az ellenkezője, akik a kényelmet kötik össze a szexi, vagány külsővel, és hát ugye mostanában trend, hogy az elegáns ruhákhoz is mit vesznek fel a lányok, nők, tornacipőt. Na, az egyedi stílusos sportcipőnél egyébként sok mindenre gondolhatunk, a férfi szempár is megakad ezeken a kis lábbeliken, és hát elmondhatják azt, hogy ez a nő szereti a nőies dolgokat, de a kényelmet is, és sportos, tehát ezeket a következtetéseket lehet levonni. Egyébként, ha a repertoárban akad egy-két extrémebb darab is, akkor már az extravaganciát is ki lehet hangsúlyozni. Ez nem pusztán cipő, hanem önkifejezés. A cipő elmondhatja, hogy éppen milyen hangulatban vagyunk, milyen stílus szeretnénk közvetíteni magunkról, és hogy a nőiesség és a vagányság határán belül éppen merre mozgunk. Aztán persze vegyülhet is a kettő, ami viszont mindenek előtt fontos, hogy a cipő mindig legyen ápolt, tiszta, igényes. Bármennyire is régi, megviselt, attól még lehet tiszta. Stílus tanácsadók szerint nem a pénztárcánk határozza meg a külvilágnak sugalt megjelenésünket. Nyilván nagyobb keretből jobban lehet gazdálkodni, de összességében a legfontosabb tényező az igényesség, ami mindenki számára elérhető. Lehet régi, tiszta cipőben is jól mutatkozni, és új piszkos cipőben is leégni. Tehát ne gondoljunk csak a túl árazott, drága cipőkre, amikor azt gondoljuk, hogy csak így vívhatjuk ki mások elismerését. Inkább az igényességre törekedjünk, és arra, hogy a lábbelénk tükrözze az egyéniségünket.

szeretem a jazzt. Nyilvánvalóan a jazzen belül is rengetegféle verzió létezik. Van, aki ezt a füstös, kicsit kosmács jazz szereti, ugye a klasszik felállást. Van, aki a virtuózabb verziókat, van, aki szereti, hogyha van benne mondjuk egy kis világzene is, vagy hasonlók. Minden esetre a folytatásban a világ 5 csodájáról lesz szó, amit a jazz kultúrának köszönhetünk. A jazz újra húzalozza a művészetet. Nem olyan szálakat erősített meg annak idején, amelyek korábban is ott voltak, de olyan kapcsolódásokat is létesített, amelyekért a mai napig tulajdonképpen hálásak is lehetünk. Budapesten ugye a Jazz Fest esemény sorozat minden évben rengeteg embert vonz, és szerencsére azért ma már nagyon sok jazz fesztivál van szerte az országban, tehát nem csak Budapesten, ugye Debrecenben is van jazz napok, de én egyébként a budapesti Jazz Fest egyik koncertjén voltam, és hát Avishenko-entől megőrültem. Szóval azt már hogy jó értelemben úgy éreztem, hogy na, ez volt életem koncertje, tehát amikor az ember azt veszi észre, hogy az álla konkrétan le van esve, folyamatosan libabőrözik, és nagyon-nagyon jól érzi magát, és annyira jól sikerült ez a koncert, nem engedtük haza egyébként a triót, ahol egy csaj volt a dobos, döbbenetesen jól nyomta. Szóval, hogy nem engedtük őket haza, egy óra hossza ráadás volt, döbbenetesen jó volt. Minden esetre egyébként a jazz már világnapot is kapott, a UNESCO 2011-ben nyilvánította április 30-át a jazz világnapjának a sokszoros Grammy-díjas legendás zongorista Herbie Hancock kezdeményezésére. Aztán 1948-ban ezen a napon megnyílt Lisszabonban Európa első jazz klubja. Ez volt a Hot Cube de Portugal. A klub elindulásának közvetlen előzménye egy a második világháború után létrejött rádióműsor volt, aminek vállalt küldetése az volt, hogy jazz zenével oldja az emberekben felgyűlt sokkot és feszültséget. A világnap vállalt célja mai napig a tolerancia terjesztése, a kultúrák közti párbeszéd erősegítése, és az, hogy felhívja a figyelmet az emberi jogok helyzetére, a meglévő egyenlőtlenségekre, tehát azokat az elveket helyezi a középpontjába, amiket ez a történelmen átívelő zenei stílus hitelesen képviselt, mindig is. A jazz, később jazz szó, az 1860-as években tűnt fel, csak elői S-sel írtek, tehát jasmö, később pedig jass lett. Izgalmakat, lelkesedést jelent a szó. Zenei értelemben a jazz kifejezést először már úgy, hogy 2 évvel, 1915-ben használták nyilvánosan. Ekkor szerződött Tom Brown jazz zenekarra a New Orleansból Chicagóba. A stílus formálódásával a vele kapcsolatos kifejezések is gazdagodtak. Például a jazz around jelentése, kóborlás, vándorlás, a jazz up a vidám hangulatnak felel meg. És akkor nézzük, ahogy ígértem, a világ 5 csodáját, amit a jazz kultúrának köszönhetünk. Hát rögtön itt van New Orleans. A Mississippi déli vidékét a spanyolok fedezték fel, de a franciák kezdték el gyarmatosítani. Ebben az időszakban egészen pontosan 1718-ban alapították meg a későbbi New Orleans városát. A spanyolok és franciák fennhatósága alá is tartozott ez a terület, amit végül 1803-ban Napóleon adott el az amerikaiaknak. A kultúra bölcsője volt ez a vidék, aminek különlegessége volt, hogy keveredett benne a fekete és az európai hatás, a latin katolikus elemeket a brit protestáns érzülettel. Itt az Afrikából és Indiából hozott, rabszolgaként dolgoztatott emberek ápolhatták hagyományaikat, gyakorolhatták a saját vallásukat. Az uralkodó fehér közösség számára ez szórakozás, látványosság lett. Emellett a fekete életstílus és kultúra kedvelt témát szolgáltatott a rohamosan fejlődő szórakoztatóiparnak. New Orleans ennek az állandósult karneváli hangulatnak köszönheti felemelkedését. A

0: törődünk az egészségünkkel, és ígérem, a következő pár adásban itt a kalóriadóban borzasztóan tudatosak leszünk, mert hogy sokat hallunk arról, hogy az élelmiszerek jelzésére figyelni kell. Nekem, amikor ezt mondták, akkor így elkezdtem nézegetni a jelzéseket, és rájöttem, hogy semmit nem értek. Fogalmam nincs, hogy mi az A, mi az E, mik ezek a számok. Eljött az ideje, hogy ezt tisztába tegyük. Dobák Zita dietetikussal. Szia Zita, üdvözöllek!
1: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na egyáltalán, amikor vásárolunk valami élelmiszert, akkor mi az, amit figyeljünk? Tehát ezt így jól kapizsgálom, hogy a jelöléseknél ezt az A, meg E, meg ezeket kell nézni?
1: Igen, most próbálták egyszerűsíteni, ez a Nutri-Score, amiről beszélsz, ez nem minden terméken van rajta, a késztermékeken van általában, csomagolt késztermékeken van, van, ami nincs, például ilyen baba ételekre, no. Ilyenekre nem lehet rátenni, meg ugye ilyen kézműves termékekkel, meg végsüteményeken ilyennel nem találkozunk, de mondjuk egy, nem tudom, egy csokoládén, egy jégkrémen, egy joghurton már rá lehet tenni.
0: Lehet, vagy kell?
1: Nem kötelező, javasolt, de már nagyon sok cég felteszi, mert hogy egyre több kutatás mutatja, sőt a WHO szerint is a tudatosabb élelmiszerfogyasztásra ösztönzi a vásárlót, és az sok-sok információt mondasz, abból egy kicsit segíti, hogy jót válasszunk.
0: Hogyha ilyen nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, amin sok ebetű van, azt ne vegyük meg, amin kevés, azt meg igen?
1: Igen, és egy kicsit ezt egy ilyen képletformájába egyébként pontozzák. Tehát ez az, hogy mi kerül az A-ba, mi kerül az E-be, ezt pontok határozzák meg, és van a jó pont, meg van a rossz pont, és ez alapján sorolják be, hogy éppen melyikbe fog kerülni. Nem biztos egyébként, hogy egy B az egy rossz választás, tehát nem feltétlenül kell mindig az A-ba, de törekedhetünk arra, hogy minél inkább a zöld felé, a felé orientálódjunk, minél inkább az E-be megyünk át, a pirosba, annál inkább arra mutat az élelmiszer, hogy olyan egészségügyi előnyei, vagy olyan tápértékei nincsenek a terméknek, ami nekünk az egészségünk szempontjából kedvező lehet.
0: Akkor ez elmondható, hogy ami A-val van jelölve, az tök jó, hogy benne van. A E betű meg bár ne lenne benne, ami a kettő között van, az meg határeset?
1: Igen,
0: no.
1: Igen.
0: Megértettem.
1: Igen. Ez a ritkán de nem árt egyáltalán. Uh-huh. Igazából az E sem árt, csak arra ösztönöz, hogy azért tud, hogy ez egy piros, ez nem biztos, hogy a szervezetet számára gyakran és nagyon-nagyon jó lehet. Ez lehet egyébként itt az egészségügyi hátrányok azt jelentik a terméken egész konkrétan, hogy telített zsírsav tartalma, sótartalma, cukortartalma, annak a terméknek sokkal több.
0: Uh-huh. De hát ugye ezek is be vannak vizsgálva, tehát nem halunk meg tőle, csak nem jó, ha esszük.
1: Nem, hát igen, nagy mennyiségben nem jó. Uh-huh.
0: Na, hát a következő adásban majd megnézzük akkor ezeket, hogy mit is takar az A, meg mit is takar az E. Innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, sziasztok!

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom és átadom a szót Dékán Pistinek, de természetesen ma is programokkal veszek, hát nem könnyes, de egy időre szóló búcsút, mert majd holnap újra jövök délelőtt 10-kor. Szóval, 10. alkalommal szervezik meg a Fakanál Fesztivál, tetszik a program plakátja, nagyon szépen megmunkált fakanál van rajta, természetesen stílszerűen. Nekem is van egy-két ilyen, nem merem őket használni, hát hogy nézzem meg, hogy belerakom a paradicsom levesbe, szóval ez ilyen dísznek teljesen jó. Minden esetre a 10. Fakkanál Fesztivált Nyírszőlősön tartják majd meg a Kollégiumi úti közösségi partban június 27-én. Az ünnepélyes megnyitón a Szabolcsi Koncert fuvószenekar Mazsorett csoportjai is közreműködnek majd. Aztán jön az Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény néptánc csoportja, illetve a Szőlőskerti Angol Két Tanyájú Tagintézmény többő növendéke is más-más formációban fel fog lépni, de tiszteletüket teszik majd a nyírszőlősi modern táncosok is. Lesz habparti, vidám manók, fellép Nyíregyházáról a Bakelit együttes, a Modul együttes is koncertet ad, aztán este 6:30-tól a hangulat feledőhlős majd DJ Mike lesz, a Menta Project este 8-kor kezd és a programot, tűzi játék zárja majd, egyébként lesz főzőverseny, amatőr labdarúgó bajnokság, népi játékok, mini vidámpark, helytörténeti kiállítás, népi és ügyességi játékok, tehetséges vagyok, bebutató sátor, ijászat, babamama, szusszanó sarok, óriás buboréksó, csillámtetoválás és kézműves sarok is, tehát június 27-én jön a 10. Fakkanál Fesztivál Nyírszőlősön. Június 29-én hétfőn Sipos László, az IKOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottság tagja, galíciai elegancia nyomában egy címmel vetített képes előadást tart majd az Utazók a Könyvtárban sorozat keretein belül. A helyszín most is a Móri Zsigmond megye és városi könyvtár konferencia termje lesz. Lapozgató könyvklubot szerveznek június 30-án, tehát közösen lehet olvasni, majd megbeszélni, hogy ki mit olvasott, és kiválasztani, hogy mi legyen a következő olvasmány. Hát nagyon romantikus az első téma, Jane Austen egyébként, és a városi könyvtárba várják azokat, akik szeretnék elolvasni Jane Austen valamelyik kötetén. Minden alkalommal döntenek majd a következő havi témáról, és a könyvtár választott a témával kapcsolatos könyve lehet hozzá csatlakozni. Majd szám kell mindenkinek, mondjuk most, ha nincs otthon Jane Austen könyvet venni, ki lehet kölcsönözni a könyvtárból is. Július 1-e és 6-a között lesz majd a látható Csutkai Csaba megyei Prímadíjas fotóművész kiállítása. Búvó örökség, ez a címe a fotókiállításnak, a helyszín pedig majd a Váci Mihály Kulturális Központ lesz. És végül, de nem utolsó sorban érdemes rámenni a www.bestfmnyiregyháza.hu-ra, ahol már az Estézés című Sóstói Múzeum faluban megrendezendő komplett sorozat összes programja megtalálható. Az első július 3-án lesz majd az Esztenel zenekarral, de egész augusztus végéig csillagest, rendhagyó tárlatvezetés, falukerülés, moldvai est, tehát ezek várják majd az érdeklődőket, részletek többek között a weboldalunkon. Én kellemes szép hétfő délutánt, jó hetet kívánok, holnap jövök, fussunk össze, Szendi Hajnit hallotta.

0: Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Újra megnyitja kapuit a régi volánpálya. Újabb vasútvonalon indulnak munkák, és ülésezett az idősügyi tanács. Kovács Rádai Andrea vagyok. Újra megnyitja kapuit a régi volánpálya a Cucor Gergely utcán. Egy 40x20 méteres csúszásmentes pályát építenek a területen, amely kézilabdára és kispályás labdarúgásra is alkalmas lesz. Elhelyeznek két kisebb labdarúgó kaput is, és akár füves területen is focizhatnak majd az ideérkezők. Emellett egy tegbolasztal is a látogatók rendelkezésére áll. Olvasható a nyiregyhaza.hu oldalon. A környék lakói hamarosan birtokba vehetik az új sportpályát, amely a tervek szerint a hét mindennapján nyitva tart majd. Újabb vasútvonalon végez pályakarbantartást a MÁV csoport. Nyíregyházi vonatokat is érint a változás. A Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon dolgoznak. A vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem július 18-áig tart. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, amely a Nyíregyházáról induló vonatokat is érinti. A Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek. Szolnokig terelve közlekednek, az új szászi fővonalon át. Ezért Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. A keletiből a megszokott menetrend szerint azonos órában, de 10 perccel korábban, óra 10-kor indulnak. Szolnoktól menetrend szerint közlekednek. További részletek a MÁV csoport honlapján. Ülésezett az idősügyi tanács. Az eseményen számos téma szóba került. Elhangzott, már szervezik a nyíregyházi szépkorúak sporttalálkozóját, amelyet szeptember 22-én rendeznek az atlétikai centrumban. A 65 év felettiek szeptember 14-ig jelentkezhetnek a programra. Ezt októberben a Ki mit tud vetélkedő követi majd. Az ülésen a nyugdíjas szervezetek pályázati lehetőségeiről is szó esett. Az önkormányzat idén is támogatást nyújt a generációkat összekötő karácsonyi programok megvalósításához. A pályázatokat július 20-áig várják. A keret csak nem 10 millió forint, írja a nyiregyháza.hu. Ma a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 30-35 fok valószínű. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, itt térségünkben élénk északi a szél várható. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: A hétfő délutánban is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM. Dékán István vagyok, kettő után járunk 3 perccel, jó pihit neked Hajné, mi meg kezdjünk neki. Itt a Valeri, Amy Winehouse-zal és Mark Ronsonnal, a friss előrejelzések pedig azonnal, megtudjuk, hogy milyen idő lesz.

Charlie Zenderdi énekelt, jó munkát, kitartást kívánok a hétfő délutánba. Ide jönnek friss időjárási adataink. Most még szép az idő, 33 fokot mutatnak a hőmérők, de már látszik, hogy történik valami. Felhők kúsznak a fejünk felé, egyre inkább megvastagodnak, 3 órától jöhet egy gyenge eső. Akkor ennek mindösszesen 30% az esélye. Aztán, ahogy csúszunk lefelé, telnek a percek, egyre inkább valószínű, hogy jön valami. Hát azért remélem az ernyőt oda készítette minden esetre. Úgy néz ki, hogy újra jön egy kis égi áldás, nem nagy mennyiséget várunk, de mégis jó ezzel készülni. Gyorsan egy kis allergén, egészen pontosan a pázsitfűfélék, a csalánfélék, a gombák közepes szintjére számoljon, a lórom, az útifű, a hárs és a szelídgesztenye pedig alacsony szinten, nyíregyháza levegőjében tüneteit, nekik kell tehát köszönni. Aztán hát ide jönjenek a dalok, Sheryl Cole énekel, Fight for this love, Dash levelébe mindjárt belelapozunk, és itt

Énekelt a Krisztál, ugye a kaszatestvérekkel, Ajtai Katival, Sziszkóval pedig jönnek a lendületesebb percek. A Tong Song, egy ilyen jó kis lendületes popdal, hallgatjuk mindjárt. Előtte beszélgetünk a Navy ellenőrzéséről. Június 22-én kezdi el a nyári szezonális ellenőrzését a Navy, mely egészen augusztus 20-áig tart. Az ellenőrzés fókuszában az ilyenkor szezonálisan sokkal inkább használt élelmiszerek bevizsgálása. Legyen ez egy grillezésre alkalmas hús vagy grillkolbász, legyen ez egy grill sajt, vagy legyen ez egy jóképű görögdinnye, ugye ez is szezonálisan a nyárhoz kapcsolódik, akármennyire is másként gondolnánk. Ide tartoznak a jégkrémek, ide tartozik a fagyi is, a jégkássával, minden barátjával. Ez pörög tehát egészen augusztus 20-áig, bárhol megjelenhetnek a NAV, illetve a Nébig revizóriai, hogy mi biztonsággal vásárolhassunk. Ide, ehhez a jó hírhez hozom a dalt, na a Cisco-tól a Tong Song, aztán itt van Sergio Mendezzel, Black Eyed Peas-zel a dal, a másik, melyet nagyon szeretek, ez a Maskenada mindjárt.

0: játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek.
0: A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától.

A Shy Guy dal, Diana King énekelt itt a legnagyobbak között, és jön majd Britney meg Madonna közösében az a dal, mely felborzolta a kedélyeket. Emlékszik még ugye erre a csókra? Na mindjárt hallgatjuk, előtte nézzük a másodfokú hőségriasztást, melyet egészen 23-áig elrendelt a Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ilyenkor rendkívül figyelnünk kell magunkra, másokra, a szomszédra, a szomszédnénére, a szomszédbácsira, mindenkire, aki egyedül van. Fogyasszon megfelelő mennyiségű folyadékot, és ez még mind semmi. A sók, az ásványi sók pótlására is extra figyelmet kell fordítanunk, hiszen az izzadással ez is távozik a szervezetből, komoly egészségügyi kockázatot hordozva magával. A legfontosabb a bőséges folyadékfogyasztás, de meg ne együnk nehéz ételeket, tartózkodjunk a zsíros ételektől, ez az ajánlás, mert akár a Best FM oldalán is olvashat, kitartást kívánok, jön lassan egy kis visszaesés, na de hát a nyárban nyár legyen, legalábbis én ezzel így vagyok. Folytatjuk Britneyvel meg Madonnával a Vénusz a világ közepén dalát hozza, aztán itt van a 2000-es évek elejéről a CNC Music Factory is.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Itt ért véget az első óra, mindjárt három, amikor is a Pizza Mafia játékáért ma is. Várom kommentjeit, keres a bejegyzést Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, szóljon hozzá ott, hogy regisztrálhassam. A játékszabályokat jól ismerjük, de majd elhadarom a következő órában. Most pedig jönnek a hírek.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Folyamatosan várják a véradókat. Véget ért a tavaszi Szépkorúak Akadémiája, és újabb korosztályos válogatott a Sparinál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyáron is szükség van véradókra. A vér csak egy bizonyos ideig tartható el, így fontos a folyamatos ellátás biztosítása. Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatója rádiónknak elmondta, a nagyobb hőség idején is biztonságosan adható vér, ha megfogadunk néhány tanácsot.
3: Ilyenkor a folyadékpótlás az egy nagyon lényeges dolog. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem elég csak aznap reggel a viradás napján a folyadékot pótolni, mert az előző napokban is fontos, hogy olyan folyadékot fogyasszon, amivel fel tudja tölteni a szervezetét. Tudom javasolni a különböző teákat, tehát az ilyen gyümölcsösebb teákat, ami nem elvonja a vizet a szervezetből, hanem hidratál. Nem ördögtől való ilyenkor egy kis cukrot tenni a teába, vagy akár egy pici sót is, bármilyen meglepő. Citromlevet használni hozzá, hogy az ásványi anyagoknak a pótlása is meg tudjon történni. Mindenképpen fontos ilyenkor a megfelelő energia utánpótlásról is gondoskodni, tehát aki véradásra készül, az mindenképpen bőségesen, rendesen táplálkozzon aznap, és fontos az, hogy ilyenkor adja meg a testének a pihenést, aznap már nehéz fizikai tevékenységet nem folytat.
2: A napokban tartották a Szépkorúak Akadémiája tavaszi szezonjának záró előadását. Ezúttal a tirpák hagyományokat és gasztronómiai örökségét ismerhették meg a résztvevők, számolva a nyiregyháza.hu. A rendezvény sorozat ősszel folytatódik. Az egészségügyi témák mellett a mesék és népviseletek világába is betekintést nyerhetnek majd az idősek. Korosztályos válogatott belső védő érkezett a Nyíregyháza Spartakuszhoz. Kaczmínszky Dominik Újpestről érkezett, és a következő szezonban kölcsönben játszik majd a Sparinál. A 20 éves, 194 cm magas focista a Honvéd utánpótlás csapataiban nevelkedett, majd az Újpest szerződtette, ahol bemutatkozhatott az élvonalban. Korosztályos válogatottként az U17-es és az U19-es nemzeti csapatnak is meghatározó tagja volt, írja a Város honlapja. Híreink után a várható időjárásról. Ma a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 30-35 fok valószínű. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, itt térségünkben élénk északi a szél várható. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

4 perccel járunk 3 óra után a kérdést a játékunkhoz kapcsolódóan, pedig ma is megtalálja a Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza, itt tud csatlakozni a Pizza Mafia játékához, és így nyerhet majd pizzákat az óra végén. Egészen pontosan a Gusto és a Bolognese pizzákat sompolva, pedig már indulunk is.

A BB Burnin itt a legnagyobbak között, ez a Best FM, és jó munkát kívánok. Ha dolgozik, ha pihen, akkor meg jó pihenést, akárhogy is. A játék kérdésünket megtalálja már Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, és különböző emojikat várok, remélek, illetve néhány sort mellé, hogy éppen hogyan telik így a mai nap. Üzenjünk egymásnak, barátainknak, mellettünk levőknek, akár emojikkal. Pizzákért. Ez a mai játékunk ennyire egyszerű. Margaret Island-del folytatjuk, enged, hogy szabad legyek, Dario G-vel, a Carnaval de Paris is itt a legnagyobbak között.

Egy kis tangcsapda, egy kis rock itt a melóban, vagy a pihenéshez, ahogy kezdtem gondolataimat, akárhogy is. Bár a üzenetheit ebben az órában a játékunk a szokásos módon pörög, keres a bejegyzést Facebook oldalunkon, ott a kérdésekkel válaszolni, ha ezt megteszi, regisztrálni tudom a Pizza Mafia játékába, így nyerhető meg majd a Super Pizza menü az óra végén, a Gusto és a Bolognese pizzákkal. Tehát az első lépés, hogy keres a Facebook oldalunkon a bejegyzést, arra vagyok kíváncsi, hogy milyen napja van. Itt vagyunk az első szünidei napon, srácoknak ez tök jó, a szülőknek pedig egy igazi logisztikai rémálom, úgyhogy tényleg várom üzeneteit. Nézzük a hozzászólásokat, itt van rögtön az első, Eszter üzenete, méghozzá csigatésztát csinál pihenés gyanánt, nagyon jól néznek ki, tök jó lenne nekem is egy tányérre való. Éppen kocsiban ülök egyedül, Veronika üzenete, aztán hát ígyunk egy jéghideg eper koktélt, méghozzá Ildikó, pállal, kézen fogva úgy látom, így készült a kép, két koktélt látunk egyébként a képen. Sándor csak kitartást kíván a melegben a kollégáknak és mindenkinek is. Tanév végi adminisztráció, méghozzá Anitánál, vajon hanyadik osztályosokat tanított? Flóra szerintem barátnőjének üzen, méghozzá Ritának, tarts ki! Rita, együtt sülünk meg. Igen, ezt az érzést szerintem mindannyian átéltük itt a mai napban. Az, aki dolgozik, az tutira. Így várom üzeneteit ebben az órában, és közben hozom a legnagyobb dalokat a folytatásban. Itt a Shapeshifters klub siker, a Back Basics. Na meg Kelemen kabátban énekel mindjárt. Jön a Nem Tudom.

0: Mindenből
1: a legjavát adjuk.
2: Ha tudnám, hány szerelmet bír még el a rakban, most a kavicsok közé vinnélek magam.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
3: Most jó, elsodott az éjjel, táncoljuk még a hajnalim széjjel.
1: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

Ez volt a Killer-dal, az elkövető Adams és majd Kováikkal dúdolunk a Hála veled mindjárt. Előtte megnézzük a játékot, ma is megtalálja a kérdést Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, ne feledje, itt kell, hogy hozzászóljon a feltett kérdéshez. A kép alá kell kommentelnie, itt tud részt venni a Pizza Mafia játékában, melynek végeredményeként akár ön is kikerülhet a sorsolásból nyertesen, és hazaviheti a szuper pizza menüt majd holnap, a két pizzájával, a Gusztóval és a Bolognézzel. Hát ezért kell, ezért érdemes kommentelgetni ma is, és a mai napját kérdezgettem, emojikat is küldhet nyugodtan, és persze néhány sort hozzáfűz, annál jobban örülök, sokkal könnyebb lesz kitalálni, hogy mire is gondolt, legalábbis nekem egy kicsit megkönnyíti a munkámat. Tibor, kertrendezés, utána kutyasétáltatás, majd jacuzzi, nem tudom, hogy ilyenkor nem rossz ebben a nagy melegben beülni a jacuzziba, bár nekem itt nincs a harmadikon. Kisfiam van mellettem, épp a hűvös szobában, délutáni alvás van, és üzenem neki, hogy álmodj szépet, hercegem. Anita üzenetét olvashattam. Nincs mellettem senki, de éppen csendes pihenő van, szóval még egy órát nyugodtan.

Nyugodtan aludhat, ennyit üzent Nicoletta. Hát így várom üzeneteit, hozzászólásait. Van még idő, fél időben járunk, és akkor kiderül majd 4-kor, hogy kinyeri a szuperpizza menüt. Kováikkal folytatjuk a hála veled után Kanye West Stronger-je. A Bieber-szék csapata pedig hozza az átiratot, übörög a ház. Egy hálás szív.

A Bieberök énekeltek, ez az a Dűbörög a ház, és ugye múltkor talán említettem, hogy az Emergency House újra összeáll, és egy ideig újra koncerteznek, lehet, hogy új dalok is érkeznek majd. Egyébként ők jelentették meg a Facebook oldalukon a hírt, úgyhogy nem tudom, mi lesz ezzel a slágerrel. Ők fogják énekelni, vagy marad a Bieberöknek, nem tudom, majd ez is kiderül. Jön a Love Generation, Bob Sinclair a 2000-es évekbeli óriási dobását hozom, hallgatjuk, és közben nézzük ki, kinek, mit üzent, illetve hogy jönnek üzenetek Facebook oldalunkon a Pizza Mafia játékához, kapcsolódóan a nyereményért, ugye a Super Pizza menüért. Hát mivel hazafelé tartunk a munkából, csak annyit üzen, hogy vezess gyorsabban. Jolán írta az üzenetet, hát Jolán, talán biztonságosan kell vezetni, gyorsabban nem biztos, bár lehet, hogy 30-szal megyünk az 50-es korlátban. Film van mellettem, kitartást kívánok ebben a nagy melegben, Gabriella üzenetét. Hallhattuk, olvastam, nagyon dolgozunk, Flórával írta Rita, kitartást kívánok, és hozzam a dalokat a folytatásban is. Méghozzá itt van nekünk a Love Generation, aztán majd Halott pénzzel, vagy Violex-szel, egy jó kis dúdolós dal, ó igen!

Egy shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb classic house, funky, pop, dance, R&B és lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ó, igen, halott pénzzel, Báj Alex-el, itt a legnagyobbak között ez a Best FM, és jönnek az üzenetek, azért érdekes hozzászólások is születnek, kinek mit üzengetünk ugye a mai napon. Például ügyfélszolgálaton egyedül ülök, ügyfelek, gyertek már, Tünde üzenetét olvastam, gondolom nagyon unatkozik. Hát ilyen hozzászólásokat várok, még nagyjából 10 percünk van, hogy együtt játszunk, akkor majd kiderül, hogy kinyeri meg a szuper pizza menüt a Pizza Mafia jogoltából, és viheti majd holnap haza a Gusztót és a bolognész pizzákat. Ezzel persze megvendégelheti a barátait, családtagjait, bárkit is, kit pizza azért, bár egy kiadós vacsora vagy ebéd is lehet, pláne hogyha még van mellé valami finomság. Hát így várom még tehát 10 percig hozzászólásait, addig pedig pörögjenek a dalok, Jelly Hallivel énekel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ezek pedig már az utolsó másodpercek. Mindjárt 4 óra, kell az info az úton lévőknek is, tehát jönnek majd ide gondolatok a hírek után. Most pedig zárjuk le a Pizza Mafiás játékunkat, nézzük meg, hogy ki viheti haza a szuper pizza menüt. Egy kis üzengetés volt itt a mai nap játékában, hogy mit üzenne annak, aki ön mellett van, vagy a nagyvilágnak, vagy a barátainak, vagy bárkinek is, akár emojik segítségével, vagy csak néhány sorral, így a mai napját tekintve, hiszen itt vagyunk már a nyári szünetben, és nagyon megváltozik ebben a néhány napban a napi rutin, mert nem mennek a srácok iskolába, jön a logisztika, hogy mit kéne, hogyan kéne, merre kéne, általában feszültség lesz ebből, és még itt ez a nagy meleg is. Szóval így vártam üzeneteit, és nézzük, hogy ki viheti haza a Pizza Mafia nyereményét, a szuper pizza menüt. Az üzenet így hangzik. A férjemnek üzenem, hogy vigyázzon vonalaira ebben a melegben, mert szeretem a párnámat. Le ne olvadjon róla. Így jött az üzenet. Szandra írta, gratulálok, jó étvágyat kívánok. Öné, önöké a szuper pizza menü, így merem többes számba mondani. Jó étvágyat mellé is. Köszönöm mindenki hozzászólását. Holnap újra játszunk majd itt a Best FM-en. Most pedig tartson velem a következő órában. A közlekedési infókat hozom.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Online lakossági fórumot tartanak a múzeum fejlesztéséről. Új eszközök segítik a polgárőrök munkáját, és lezárult az idei Zene az kell program. Kovács Rádai Andrea vagyok. Online lakossági fórumot tartanak a Józsa András Múzeum fejlesztéséről. Kedden délután ismerhetik meg a részleteket az érdeklődők. A beruházás keretében teljesen megújul az intézmény épülete. Új közösségi és kiállító terek jönnek létre. A belső udvar pedig mindenki számára nyitott, zöld közösségi térré alakul. A projekt részeként turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó eszközbeszerzés is megvalósul. További részletek és a csatlakozáshoz szükséges link a nyiregyháza.hu oldalon érhető el. Új elektromos szolgálati eszközök segítik 3 polgárőr egyesület munkáját. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőr szövetség közölte, a gyürei polgárőrség és a csalodai polgárőr és tűzoltó egyesület egyaránt 2-2 elektromos kerékpárt, míg a tiszavasvári polgárőr egyesület 2 elektromos robogót vehetett át. Az eszközök beszerzésére az ORFK támogatásából nyílt lehetőség. Az új járműveket ünnepélyes keretek között vették át az érintett egyesületek képviselői. Az átadáson elhangzott, a korszerű eszközök jelentős segítséget nyújtanak majd a polgárőrök mindennapi szolgálat ellátásában. Különösen a települések közterületeinek ellenőrzése, a rendezvénybiztosítások, valamint a bűnmegelőzési feladatok során. Megtartották a Zene az kell idei szezonjának záró rendezvényét. A Nyírbátori Művelődési Központ adott helyet a programnak. A fiatalok felkészítő tanáraik, a program megálmodói, szervezői és támogatói előtt mutatták be előadásaikat, és azt, hogy milyen eredményeket értek el. A bűnmegelőzési programot 2014-ben dolgozta ki a Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya. A projekt célja az, hogy alternatívát kínáljon a gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő, a körülményeik miatt fokozottan hátrányos helyzetű fiataloknak, szabadidejük hasznos eltöltéséhez, írja a polisz.hu. A prevenciós programba több gyermekvédelmi központ kapcsolódott be az elmúlt években. Így az intézetekben nevelkedő fiatalok részesülhettek hangszerellátásban, zene- és táncoktatásban, művészetterápia keretében, drámapedagógiai foglalkozásban. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Zápor-zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, itt térségünkben élénk északi a szél várható. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Szerdán folytatódik a napos, gyengén felhős idő. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: közlekedési infók ebben az órában, 3 perccel járunk 4 óra után, 31 fok a hőmérőn, a következő órában jöhet valami kis eső, legalábbis a valószínűsége akkor már majd 30% felett van, a felhőket már azért látjuk, egyenlőre még nincs semmi gáz.

Itt volt a Hooligans, ez volt a Legyen valami jótat kívánok a Best FM-mel, aztán nézzük az útinfókat, az aratásra fordítsuk figyelmünket, elkezdek a munkagépek dolgozni, traktorokat, szerelvényeket látunk az utakon, általában ők sokkal lassabbak, mint mi, és általában azért nem is egyedül mennek, szóval nagyon figyelnünk kell arra, hogy csak akkor előzzük meg őket, ha biztonságosan látjuk, hogy hova szeretnénk érkezni, mert általában ez a probléma, hogy nem győződünk meg az érkezés helyéről, ugye a Kressz is így mondja, hogy csak akkor előzzünk, ha látjuk, hogy hova fogunk érkezni, erre hívom fel a figyelmét. Mindezek mellett pedig azért hihetetlen meleg van az autókban, akár 50 fok is lehet egy söktétebb egy fekete autóban, mondjuk az enyémben, így pedig a melegtől dekoncentrált még akkor is, hogyha működik a klíma, mert a kárpitnak, az ülésnek le kell hűlnie, hogy elérhesse komfort zónáját, így pedig addig mindenképpen hevül a teste. A folyadék bevitelre nagyon figyelnünk kell, ilyenkor nagyjából dupla annyit kell inni, mint egyébként, tehát simán meg kell célozni a napi 4-4,5 litert, vagy inkább az 5-öt, bár ezt szakértők jobban meg tudnák mondani. Aztán ez még nincs semmi, pályakarbantartásra is kell készülnünk, méghozzá Budapest-Szeglét-Szolnok vonalon, és egészen július 18-áig itt fennakadások lehetnek. Számítson rá, ha utazik, akkor mindenképpen készüljön több folyadékkal és tájékozódjon a menetrend változása kapcsán akár a MÁV-start oldalain. Várom kiegészítéseit 30-33-33-109. Ma is teszünk egészségünkért fél ötkor, érkezik a Csak 10 perc Molnár Józseffel, Szakács Tiborral, pihenés! Szerintem mindenki erre vágyik ebbe a melegben, ha ide jönnek majd gondolatok.

0: Egy újdonság, Horváth Tamástól ez volt a Megszakadt, itt a legnagyobbak között csak 10 perc a folytatásban a pihenés témaként, Molnár Józseffel, Szakács Tiborral azonnal. Előtte még néhány gondolat az utakról, a hőségről beszéltünk, a pályakarbantartásról is, de mindezek mellett van még egy csomó minden, melyre figyelni kell a városban, egészen pontosan gondolok én itt most a közműfedlapok szintbe helyezésére, mely továbbra is problémát jelent a város számos pontján. A kerülgetés mindig extra baleseti kockázatot hordoz magában. Szabadságtér 9 mellett felbontották a járdát és a zöld területet, ami szintén gondot jelent, itt a gyalogosok és a gépjárművel haladó közlekedők is problémába ütköznek. Kábelfektetési munkák, Kisernő utca, Szarvas utca találkozásánál, az Árok utcán is. Itt is nagy-nagy figyelmet kérek a közlekedőktől, kiegészítéseit pedig várom a folytatásban is. 30 333 1039.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
3: A Csak 10 perc rovatot hallgatják, és az adásokat vissza is hallgathatják, különben a www.csak10perc.hu-n keresztül. Köszöntöm Önöket, Szakács Tibor vagyok. Ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntünk, szép napot kívánunk neked, szia!
4: Itt vagyok, és örülök, hogy ezen a mai napon is van, aki meghallgatja a beszélgetésünket. Remélem, hogy tudunk olyat mondani, ami legalább a műsor befejezése után néhány percet még érdeklődésre tart számot, és talán valaki el is mondja egy ismerősének, hogy mit hallott. Mindig ezzel a indulattal és ezzel a tervel állunk szerintem ennek neki.
3: Így van. Kipihented magad?
4: Köszönöm szépen, igen. A pihenés első etapja megvolt.
3: Aha, szuper. Hát de gondolom, ugye lesz még. Amiatt kérdezem, mert volt már műsorunk például a szabadságra menetellel kapcsolatban, hogy az emberek a szabadságokat azt egyáltalán milyen szinten veszik. Komolyan, hogyan, mit, egyáltalán van-e rá szükség. Ma viszont beszélgessem a pihenésről, mert szerintem különben itt azért két részre szakad a tábor, mert ugye Magyarországon mindenki ért a focihoz, meg tudja is. Nyilván ezért arról nem vagyok azért meggyőződve, hogy a pihenésről egyhangú vélemény alakul ki mindenkinél. Egy picit nézzünk már mögé, egyáltalán az emberek életében, bioritmusában ez még ugyanolyan pozíciót foglal el, mint régebben? Mert én a gyermekkoromra úgy emlékszem vissza, hogy akkor úgy helye közel mindenki hasonló, mit tudom én, szinten élt és dolgozott, megvoltak a családoknak a két hetei, ugye még akkor voltak ezek a pihenéses két hetek, menjünk el üdülni, mindenki a Balatonra ment, üdülőbe, ilyen vállalati üdülőbe, hát ugye nem vágytak az emberek ilyen ötcsillagos szállodában, mert mindenki ott nyaralt.
4: Illetve vágyhattak volna, mert úgysem volt.
3: Igen. Szóval ez a tradíció, ez változott azóta, mert most azt veszem észre, hogy vannak barátaim, akik egész évben rendelkezésre állnak, folyamatosan dolgoznak, és szinte ezt ilyen bűnként mondják, hogy úristen, neked van időt pihenni? Na hát én teljesen, hát én túlvállaltam magam, és akkor kellem.
4: Bontsuk ezt kétfelé. Beszéltél itt a gyerekkorunkról.

0: az, ami a mi gyerekkorunkra nézve igaz volt, az bizonyos pontig igaz a mostani gyermekekre is. Ez azt jelenti, hogy egy gyereknek tulajdonképpen az a fajta ritmusa, amit a nyár megbont, az a fajta ritmusa megvan, hiszen most is van iskolaév, és most is van nyári szünet. Ez azt jelenti, hogy addig, amíg a tanulmányaikat be nem fejezik, addig teszik a dolgukat, és nyaranta egy diáknak van több mint 2 hónapja arra, hogy tulajdonképpen kipihenje magát. Uh-huh. Valahogy onnantól kezdődően, hogy elkezdünk dolgozni, vagy befejeztük az egyetemet, főiskolát, vagy kijöttünk az iskolapadból bármelyikből is, és úgy gondoljuk, hogy innentől kezdődően a felnőtt életemet élem, innentől kezdődően ez a fajta rend, vagy ez a fajta ritmus, ez tulajdonképpen megszűnik, bár, és itt a másik fele annak, amit elkezdtél mondani, az, hogy pihennem kell, az a szervezetemnek egy természetes szükséglete, és amikor azt mondom, hogy szervezet, akkor nem csak a testemre, hanem a lelkemre, meg a szellememre is gondolok. Nagyon-nagyon nagy hiba, és megint csak azt mondom, hogy az, amit felvetettél, az egy valóságos probléma, hogy ahhoz a szóhoz, hogy pihenés, a legtöbbször az embereknek valami negatív dolog kapcsolódik hozzá, mint lustaság, lustálkodás, semmire való életmód, henyélés, láblógatás. Tehát ezeknek a szinonimájaként használják. Nyilván csak ezek a szavak, hogy mind más jelentenek.
1: Persze, bélyegezzenek meg engem a hallgatók, akik ezt nem így gondolják. De én azt gondolom, hogy fogjuk fel a szervezetünket, mint egy akkumulátort, amit nem csak meríteni kell, hanem tölteni
0: is. Így van. Na, hát ugye az, amikor éppen a múltkor beszélgettem egy ismerősömmel erről, hogy voltam valahol, ahol éppen pihentem, és akkor mit csinálsz? Mondom, pihenek. Nem csinálsz semmit? Te mondom, tényleg, pihenek. Igen. Na de nem csinálsz semmit. És mondom, negyedszer mondom, hogy pihenek, de valószínűleg ezt te már nem érted.
1: Tehát, ne hozzá amikor, fel!
0: Tehát amikor nem csinálunk semmit, meg a pihenek, az teljesen nem ugyanaz. Aha. Most azért pihenek, hogy majd holnap után, vagy a jövő héten legyen valamihez erőm. Itt azért azt gondolom, hogy az intelligencia egy nagyon fontos dolog, hogy különbséget tudok-e tenni a között, hogy nem csinálok semmit, meg a között, hogy éppen pihenek. Na ez azért nagyon sok mindenkinek nehezebb megy.
1: Tulajdonképpen akkor csinálsz valamit, mert akkor pihensz.
0: Így van. Amit igen. mondtál, akkor, amikor régen a szüleink a akkumulátort kivették az autóból, és éjszaka mindenki felvitte a hóna alatt egy előre beharangozott hideg éjszaka előtt, és akkor szépen rátette a töltőre, azt azért tette, hogy másnap, amikor beteszi az autóba, akkor el tudjanak menni a igen. munkahelyre, a gyereket elvigyék az iskolába, hát és aki nem pihentette, igen. és nem töltötte az akkumulátort, az reggel ott emlegette a mások felmenőit, és csapkodta a motorháztetőt. Tehát ideig kellene eljutnunk, azzal tisztában lenni, hogy az erőm az nem egy végtelen, kiapadhatatlan forrás, hanem az egy olyan dolog, ami egyszer véget ér. Tudod-e, hogy miért van az embereknek szabadsága? Miért van 20-22-25 nap szabadsága valakinek?
1: Lövésem sincs, de ugye ez törvényi szabályozás, hogy mennyinek kell lenni. Igen, igen. Ez biztos.
0: Hát, tehát azért van szabadságunk, hogy vegyük ki. Tehát ezt erre találták ki. Uh-huh. Nagyon sok munkaadó rájön már arra, hogy nagyszerű, amikor valakivel nyitunk és zárunk, és ő éjjel-nappal ott van, de egyre jobban látjuk azt, hogy ezek az emberek egy idő után inkább elvégeznek, vagy belefognak bizonyos feladatokba, de nem várhatunk tőlük ugyanolyan szintű, ugyanolyan mértékű és ugyanolyan hatásfokkal bíró munkát, mint attól, aki elhiszi magáról, hogy el tudok fáradni, és aki nem fél attól, hogy elmenjen pihenni. Mert előbb-utóbb minden kimerül és lemerül. Aha. Mint a telefon, amit egyébként szeretünk pihentetni, őt töltjük naponta.
1: Igen. Hú, de elgondolkodható ez a dolog. Hol lehet pihenni, Józsi? Otthon lehet pihenni?
0: Megint csak az intelligenciát kell idehoznunk. Akkor, amikor éppen házi munkát végzek, vagy a kertemet végzem, az nem pihenés. Az egy másfajta tevékenység.
1: Ha nem de tudok kikapcsol? Otthon... Hát én imádok a rádiókabi, vagy
0: ez nagyon jó.
1: Rádiókabi belődni.
0: Ez aranyos, csak hogy ez nem pihenés, tehát ez kikapcsolódás. Tehát ez valahol, ez megint egy másik fogalom. Tehát nagyon sok ember számára azért megyek szabadságra, mert ablakot pucolok, függönyt mosok, kifordítom a lakást, az autót, a kerti házat, a mindent, és gyakorlatilag egy hullafáradtan fogok megérkezni a munkahelyemre, most idézőjelbe teszem, ahol majd egyébként jól kipihenem magam, és még meg is fizetik. Tehát az tud otthon pihenni, aki tudja, és el tudja különíteni azt magában, hogy attól, hogy itthon vagyok, attól a házi munka az nem egy olyan, amit nekem kényszerből el kell végezni. Ezért jobb az, hogyha elmegyek, mert megváltozik a körülöttem lévő mindennapok, megváltoznak azok a dolgok, amik körülvesznek, új helyzetekhez, új impulzusokhoz kell alkalmazkodnom, a megszokott kerékvágás az már a múlté, és talán jó is, hogyha a régi és megszokott életemből egy kicsit kijövök, mert talán abban már valamilyen szinten beleragadtunk. Ehhez nem kell feltétlenül a világ végéig elmenni. Azt gondolom, hogy a mi országunk nagyon szép részeket tartalmaz ahhoz, hogy egy átlag család egy átlagos pihenést el tudjon tölteni úgy, hogy annak egyébként van értelme, bár a ház nem lesz kitakarítva a pincétől a padlásig, bár a kertben is lesz még mit csinálni, de vajon én vagyok-e a házamért, vagy a házam van én értem?
1: Hát pontosan. A másik meg azon gondolkodtam, hogy ez azért nem korrekt dolog így a kenyéradó gazdánkkal szembe. Elmegyünk, és akkor másféle tevékenységet vagy munkát végzünk, mit tudom én közben segítek, elmegyek a gyerekeknél, kifestünk, stb. Bármi. Aztán ugye, ahogy te mondtad, nem pihenem ki magam, közben azért kivettem a szabadságot, visszamegyek és pihenek a munkahelyen, és sokkal rosszabb minőségű munkát végzek, mint addig.
0: Na hát örülök, hogy ezt a félmondatomat azért te meghallottad, amit itt elrejtettem, mint egy bombát ebben, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, akár munkaadók, akár munkavállalók, hogy a pihenés arra való, a szabadság, hogy ezt ki kell venni, és akkor, amikor én szabadságra mentem, akkor ott nekem pihennem kell. Nyilván nem jelenti azt, hogy nem végezhetek házi munkát, nem kertészkedhetek, nem lehetek kikapcsolódott állapotomban, de itt azért a határokat, azért azokat illik jól betartani, hogy a szabadság az ne csak azt jelenti, hogy nem vagyok a munkahelyemen, ez nem egyenlő a szabadsággal, és nem egyenlő a pihenéssel.
1: Tehát nem vagyok bekapcsolva, nem vagyok online, ugye?
0: Nem vagyok bekapcsolva ott, igen, hanem be vagyok kapcsolva máshol, akkor helyrajzi kérdés, hogy hol nem pihenek.
1: Értem. Tehát akkor az nem munka, amikor mondjuk Tibi elmegy mondjuk 3-4 napra párjával, és akkor viszi magával a laptopot, minden, mert hát tulajdonképpen akkor tök mindegy, hogy csak
0: helyrajzi kérdés, hogy te hol nem pihensz, pontosan így van. Na, van itt azért, az amit még na, ugye? Van itt, amit még azért el szoktunk tudni rontani, például az, amikor a munkába való visszaállásnak, vagy visszaállásra nem adunk időt. Most beszélünk arról, hogy valaki elutazott, hazajön hajnalba, és másnap munkába áll.
1: Aha. Igen, tehát ő még akkor sokkal fáradtabb lesz, mint ahogy elment.
0: Pontosan, tehát egy jól tartalmasan megtöltött pihenés után, amelyben más dolgokkal foglalkozom, amelyben más impulzusok érnek, utána azért nem állt legalább egy, de jó, hogyha van két olyan nap, amikor visszaállok abba a rendbe, amelyben az óra csörög, amelyben a rutin feladataimat végzem. Ilyenkor azért nehezebben indulnak be ugye ezek a dolgok bennünk, és azért erre is célszerű, ha tudunk odafigyelni, bár azt mondom, és innentől kezdődően egy kicsit a téma is megváltozik, hogy ez nem csak nyárra igaz, azt gondolom, hogy az egész évre igaz az, hogy egy-egy napokat, vagy egy-egy hosszú hétvégét, vagy egy-egy pihenős időszakot be kell az embernek tennie az életébe.
1: Hát ezzel vannak a hosszú hétvégés munkaszünetek.
0: Pontosan, hát ezzel a céllal hozták őket létre, aztán kérdés, hogy ki mire használja, de azt mondom, hogy nem csak a nyár, nem csak az éjszakok, hanem azt kell mondanom, hogy azért a mindennapjaimba is bele-bele tehetek egy-egy olyan fél órát, egy kávészünetet, egy olyan est környéki, vagy egy kora reggel olyan kis ejtőzést, amivel rákészülök, vagy amivel kipihenem azt, ami mögöttem, vagy előttem van. Meg kellene tanulnunk a gyermekeinket is arra, hogy mit jelent bekapcsolódni, és mit jelent az a szó, amikor régen mondtak, hogy elmentünk, és kikapcsolódunk. Na, ezek fontos dolgok lennének, azt gondolom.
1: Hát igen. Na, hosszú volt a beszélgetés, de szerintem megérte, és szerintem a hallgatók, ha végighallgatják ezt is, őszinték lesznek magukhoz, akkor fogják tudni, hogy ennek mi volt az értelme. Hát kívánjuk azt, hogy ez azért menjen át gondolatba mindenkinek. Józsi, nagyon köszönjük, és legközelebb megint hívunk.
0: Örülök, addig is várok, sziasztok!
2: Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM.

Éneket Viti Houston, mi meg szemezgetünk az üzenetek között, nézzük, hogy mire érdemes még számolnia. Új Fehértó motoros rendőri ellenőrzésre kell készülni. 338-as elkerülőn van egy kocs, kick check a nyári út, itt a rendőri figyelem. Azért látszik, hogy kevesebben vagyunk az utakon, hogy a srácok már letudták az iskolát. Mindenkitől is azonban figyelmet és nagyobb követési távolságot kérek. Meg figyeljünk a hőségre, mert ez durván megterheli még az egészséges szervezetet is. Bent a neved, Super Stereo-val, Gorillázzal a Dre után. Nézzük nem sokára, hogy hogy állunk az üzemanyag tekintetében.

Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Coming out, he's coming out, he's coming out, he's coming out, it's there.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Az óra végén járunk már, friss hírek a folytatásban. Andit hallgatjuk, és ő tájékoztat minket, mi meg belenézünk itt a világpiaci helyzetbe, az üzemanyagok a fókuszban. A múlt héten elengedtük a védett árat egészen pontosan, már a piaci ár és a védett árak alá zuhant. Jelenleg egyébként 5 forinttal vagyunk alatta, ez a múlt heti jelentős közel 30 forintos üzemanyagár csökkenése eredményeként lehet így. Egyébként a mai nappal, illetve keddel nem változnak az üzemanyagárak, jelenleg a 95-öst már nem védett áron 590-ért, a gázolajat 611 forintért tankolhatjuk literenként. A Brent olaj még egy kicsit drágának mondható, de sokkal inkább közelítünk már a normál érték irányába, 79 dollárért lehet venni fekete aranynak hordóját. 307 forinton áll a magyar fizetőeszköz az USA dollárral szemben. Egész jó a helyzet, hol tankoljak, pont itt vannak még infók. Andi tájékoztat minket, 5-kor pedig várom.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne dobd ki az iskolatáskádat, ami számodra már felesleges, egy másik gyermek számára új kezdetet jelenthet. Egy megkímélt iskolatáska, tolltartó vagy füzet nem csupán tárgy, esély egy örömteli iskolakezdésre. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Július 1-e és augusztus 21-e között adománygyűjtés szervez a rászoruló családok támogatására. Adj tovább örömet és segíts, hogy minden gyermek mosollyal kezdhesse a tanévet. Adományaidat a nyíregyházi hulladék udvarokban várjuk.
3: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
4: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Újra megnyitja kapuit a régi volánpálya. Újabb vasútvonalon indulnak munkák, és ülésezett az idősügyi tanács. Kovács Rádai Andrea vagyok. Újra megnyitja kapuit a régi volánpálya a Cucor-Gergely utcán. Egy 40x20 méteres csúszásmentes pályát építenek a területen, amely kézilabdára és kispályás labdarúgásra is alkalmas lesz. Elhelyeznek két kisebb labdarúgó kaput is, és akár füves területen is focizhatnak majd az ideérkezők. Emellett egy tegbolasztal is a látogatók rendelkezésére áll. Olvasható a nyiregyhaza.hu oldalon. A környék lakói hamarosan birtokba vehetik az új sportpályát, amely a tervek szerint a hét minden napján nyitva tart majd. Újabb vasútvonalon végez pályakarbantartást a MÁV csoport. Nyíregyházi vonatokat is érint a változás. A Budapest, Cegléd, Szolnok vonalon dolgoznak. A vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem július 18-áig tart. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, amely a Nyíregyházáról induló vonatokat is érinti. A Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek. Szolnokig terelve közlekednek, az új szászi fővonalon át. Ezért Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. A keletiből a megszokott menetrend szerint azonos órában, de 10 perccel korábban, óra 10-kor indulnak. Szolnoktól menetrend szerint közlekednek. További részletek a MÁV csoport honlapján. Ülésezett az idősügyi tanács. Az eseményen számos téma szóba került. Elhangzott, már szervezik a nyíregyházi szépkorúak sport találkozóját, amelyet szeptember 22-én rendeznek az atlétikai centrumban. A 65 év felettiek szeptember 14-éig jelentkezhetnek a programra. Ezt októberben a Ki mit tud vetélkedő követi majd. Az ülésen a nyugdíjas szervezetek pályázati lehetőségeiről is szó esett. Az önkormányzat idén is támogatást nyújt a generációkat összekötő karácsonyi programok megvalósításához. A pályázatokat július 20-áig várják. A keret csak nem 10 millió forint, írja nyiregyhaza.hu. Kedden a napos idő csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, itt térségünkben élénk északi a szél várható. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Szerdán folytatódik a napos, gyengén felhős idő. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 óra után járunk, 3 perccel itt vannak velünk most is a legnagyobb dalok, mindjárt J-Lo énekel, a Get Right is bekészítve, minden tévedésem a Soul Wave és Szakács Gergő dúójaként is itt a folytatásban. Ne dobd ki az iskolatáskád, a program óriási lehetőség, hozom mindjárt az infókat.

Ők voltak a TLC, No Scraps, után akkor nézzük a programot, melyet az EAK, Nonprofit Kft. És a Nyíregyháza a Begyei Jogúváros Önkormányzata elindított idén is. A Ne dobd ki az iskola táskád lényegében egy gyűjtő akció, arról szól a dolog, hogy a jó állapotú, megunt, de használható iskolaszereket, tanszereket gyűjtjük össze, és adjuk a rászorulóknak. Hát lényegében ennyi a program, azt kell tenni, hogy el kell vinni mindent, amit úgy gondol, hogy még használható az EAK gyűjtőpontjára, ők pedig a önkormányzat segítségével eljuttatják a rászoruló családoknak. Itt játszhat a tornazsák, a hátitáska, ceruza, papír, toll, körző, vonalzó, tényleg minden, amit úgy gondol, hogy még használható. És még egy gondolat a program mögött, ez lényegében egy újrahasznosítás, mert nem kikerül a szemét telepekre a éppen használható iskolaszer, hanem ezeket újra beforgatva az iskolákba lényegében újrahasznosítunk, sokkal zöldebbek is lehetünk. Úgyhogy egy csapásra két legyet ütünk, olvassa a nyiregyhaza.hu-n az EAK oldalán, a Best FM oldalán a program részleteit. Jön az Ors is! Dr. Béressel, Király Viktorral, Flower Power, és majd a felhők alatt a New Level Empire átirata is itt a Besten.

Egy kis R&B, Brandivel és Mónikával, ez volt a The Boy's Mine, a legnagyobb a között, aztán majd Kollányi Zsuzsi énekel a folytatásba Maikával, eszembe jutottál, fesztiválozunk tehát, és készülünk a fűnyírásra, gyomtalanításra, méghozzá ott a körúton. Elkezdődött ez már ma és a héten, szépen lassan haladnak majd a magyar közút szakemberei, egészen pontosan ma a Váci Mihály úton kezdtek, aztán majd Kert utca, Incédi sor, László utcán folytatódik a fűnyírás, ez az ütemezés, tehát ilyenkor nekünk is sokkal óvatosabbnak kell legyünk, hiszen ők is próbálják megóvni autóinkat, értékeinket az esetlegesen felpattanó kövektől, egy ilyen vászon ernyőt fognak ők, hogy ezzel óvjanak minket, mi meg kerüljük őket nagyobb oldaltávolsággal. Erre kérek mindenkit, számítsunk tehát a Magyar Közút munkásaira egész héten a körút mentén, ide jöjjenek a dalok, méghozzá Kollányi Zsuzsitól, Train-től és Berkes Olivértől, tőle majd a rólad szól mindjárt.

Négy háza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A két Sarah Williams-szel és Kylie Minogue-gal itt hallottuk a legnagyobbak között, és Ákos énekel mindjárt. Ember maradj előtte legfrissebb időjárási adatok, ez már a kedd, ami hát úgy néz ki 18 fokkal indul, aztán meg sem állunk, 32-33 fok lehet a legmelegebb órákban. A szél az észak-keleties, mely talán jól fog esni, hogy jön egy kis hűsölési lehetőség. 2 óra körül egyébként majd megélénkül, egy-két komolyabb lökés is érkezik. Aztán hát így búcsúzunk majd a kettől, itt a forróság, tehát a napsütés ezerrel, egy-két felhővel és egy kis széllel, ahogy mondtam, észak-észak-kelet felől érkezik. Aztán hát úgy néz ki, hogy a szerda, a csütörtök, a péntek, a szombat, a vasárnap, meg a hétfő, meg a kedd is, tehát durván másfél héten keresztül maradunk 35 fok közelében. Egyet ide, egyet oda lépkedve majd, úgyhogy maradnak a forró percek, a forró napok, de hát nyáron nyár legyen, én továbbra is ezt mondom, öltözzön nyáriasan, igyon sok-sok folyadékot, és próbáljunk meg jókat pihenni az esti órákban. Hát ez lehet a legjobb tanácsom. Nézzük a kalendárium adatait. Holnap már 23-a Zoltán Szidónia ünnepel az olimpiai napon. Holnap fogunk tüzet rakni, a Szent Ivánéi tűzgyújtás napja is a 23-ai naptárunkban olvasható. Így kell tehát készülni. Holnap ide jönnek most a dalok Ákostól, egy Rozala is énekel mindjárt, aztán zenéten túl.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ezek pedig már az utolsó másodpercek friss hírek azonnal, aztán pedig a Night Shift érkezik jó kis house dalokkal. A következő két óra ütem tervez, én pedig már megyek pihenni. Találkozunk holnap a délutánban, újra számítok figyelmére kettőtől. Én itt leszek, Dékán István vagyok. Viszont hallásra!
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Folyamatosan várják a véradókat. Véget ért a tavaszi Szépkorúak Akadémiája, és újabb korosztályos válogatott a Sparinál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyáron is szükség van véradókra. A vér csak egy bizonyos ideig tartható el, így fontos a folyamatos ellátás biztosítása. Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatója rádiónknak elmondta, a nagyobb hőség idején is biztonságosan adható vér, ha megfogadunk néhány tanácsot.
4: Ilyenkor a folyadékpótlás az egy nagyon lényeges dolog. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem elég csak aznap reggel a viradás napján a folyadékot pótolni, mert az előző napokban is fontos, hogy olyan folyadékot fogyasszon, amivel fel tudja tölteni a szervezetét. Tudom javasolni a különböző teákat, tehát az ilyen gyümölcsösebb teákat, ami nem elvonja a vizet a szervezetből, hanem hidratál. Nem ördögtől való ilyenkor egy kis cukrot tenni a teába, vagy akár egy pici sót is, bármilyen meglepő, citromlevet használni hozzá, hogy az ásványi anyagoknak a pótlása is meg tudjon történni. Mindenképpen fontos ilyenkor a megfelelő energia utánpótlásról is gondoskodni, tehát aki véradásra készül, az mindenképpen bőségesen, rendesen táplálkozzon aznap, és fontos az, hogy ilyenkor adja meg a testének a pihenést, aznap már nehéz fizikai tevékenységet nem folytat.
3: A napokban tartották a Szépkorúak Akadémiája tavaszi szezonjának záró előadását. Ezúttal a tirpák hagyományokat és gasztronómiai örökségét ismerhették meg a résztvevők, számol be a nyiregyháza.hu. A rendezvény sorozat ősszel folytatódik. Az egészségügyi témák mellett a mesék és népviseletek világába is betekintést nyerhetnek majd az idősek. Korosztályos válogatott belső védő érkezett a Nyíregyháza Spartakuszhoz. Kaczwinski Dominik Újpestről érkezett, és a következő szezonban kölcsönben játszik majd a Sparinál. A 20 éves, 194 cm magas focista a Honvéd utánpótlás csapataiban nevelkedett. Majd az Újpest szerződtette, ahol bemutatkozhatott az élvonalban. Korosztályos válogatottként az U17-es és az U19-es nemzeti csapatnak is meghatározó tagja volt, írja a Város honlapja. Híreink után a várható időjárásról. Kedden a napos idő csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, itt térségünkben élénk északi a szél várható. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcs hőmérsékletekre számíthatunk. Szerdán folytatódik a napos, gyengén felhős idő. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Online lakossági fórumot tartanak a múzeum fejlesztéséről. Új eszközök segítik a polgárőrök munkáját, és lezárult az idei Zene az kell program. Kovács Rádai Andrea vagyok. Online lakossági fórumot tartanak a József András Múzeum fejlesztéséről. Kedden délután ismerhetik meg a részleteket az érdeklődők. A beruházás keretében teljesen megújul az intézmény épülete, új közösségi és kiállító terek jönnek létre. A belső udvar pedig mindenki számára nyitott, zöld közösségi térré alakul. A projekt részeként turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó eszközbeszerzés is megvalósul. További részletek és a csatlakozáshoz szükséges link a nyiregyháza.hu oldalon érhető el. Új elektromos szolgálati eszközök segítik három polgárőr egyesület munkáját. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőr szövetség közölte, a gyurei polgárőrség és a csalodai polgárőr és tűzoltó egyesület egyaránt két-két elektromos kerékpárt, míg a tiszavasvári polgárőr egyesület két elektromos robogót vehetett át. Az eszközök beszerzésére az ORFK támogatásából nyílt lehetőség. Az új járműveket ünnepélyes keretek között vették át az érintett egyesületek képviselői. Az átadáson elhangzott, a korszerű eszközök jelentős segítséget nyújtanak majd a polgárőrök mindennapi szolgálat ellátásában. Különösen a települések közterületeinek ellenőrzése, a rendezvénybiztosítások, valamint a bűnmegelőzési feladatok során. Megtartották a Zene az kell idei szezonjának záró rendezvényét. A Nyírbátori Művelődési Központ adott helyet a programnak. A fiatalok felkészítő tanáraik, a program megálmodói, szervezői és támogatói előtt mutatták be előadásaikat, és azt, hogy milyen eredményeket értek el. A bűnmegelőzési programot 2014-ben dolgozta ki a Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya. A projekt célja az, hogy alternatívát kínáljon a gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő, a körülményeik miatt fokozottan hátrányos helyzetű fiataloknak, szabadidejük hasznos eltöltéséhez, írja a polisz.hu. A prevenciós programba több gyermekvédelmi központ kapcsolódott be az elmúlt években. Így az intézetekben nevelkedő fiatalok részesülhettek hangszerellátásban, zene- és táncoktatásban, művészetterápia keretében, drámapedagógiai foglalkozásban. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Záporzivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, itt térségünkben élénk északi a szél várható. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcs hőmérsékletekre számíthatunk. Szerdán folytatódik a napos, gyengén felhős idő. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Újra megnyitja kapuit a régi volánpálya. Újabb vasútvonalon indulnak munkák, és ülésezett az idősügyi tanács. Kovács Rádai Andrea vagyok. Újra megnyitja kapuit a régi volánpálya a Cucor Gergely utcán. Egy 40x20 méteres csúszásmentes pályát építenek a területen, amely kézilabdára és kispályás labdarúgásra is alkalmas lesz. Elhelyeznek két kisebb labdarúgó kaput is, és akár füves területen is focizhatnak majd az ideérkezők. Emellett egy tegbolasztal is a látogatók rendelkezésére áll. Olvasható a nyiregyháza.hu oldalon. A környék lakói hamarosan birtokba vehetik az új sportpályát, amely a tervek szerint a hét mindennapján nyitva tart majd. Újabb vasútvonalon végez pályakarbantartást a MÁV csoport. Nyíregyházi vonatokat is érint a változás. A Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon dolgoznak. A vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem július 18-áig tart. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, amely a Nyíregyházáról induló vonatokat is érinti. A Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek. Szolnokig terelve közlekednek, az új szászi fővonalon át. Ezért Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. A keletiből a megszokott menetrend szerint azonos órában, de 10 perccel korábban, óra 10-kor indulnak. Szolnoktól menetrend szerint közlekednek. További részletek a MÁV csoport honlapján. Ülésezett az idősügyi tanács. Az eseményen számos téma szóba került. Elhangzott, már szervezik a nyíregyházi szépkorúak sporttalálkozóját, amelyet szeptember 22-én rendeznek az atlétikai centrumban. A 65 év felettiek szeptember 14-éig jelentkezhetnek a programra. Ezt októberben a Ki mit tud vetélkedő követi majd. Az ülésen a nyugdíjas szervezetek pályázati lehetőségeiről is szó esett. Az önkormányzat idén is támogatást nyújt a generációkat összekötő karácsonyi programok megvalósításához. A pályázatokat július 20-áig várják. A keret csak nem 10 millió forint, írja a nyiregyháza.hu. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, itt térségünkben élénk északi a szél várható. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Szerdán folytatódik a napos, gyengén felhős idő. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: mindenből
1: a legjobbat adjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A Slágerek Rádiója
2: a Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Folyamatosan várják a víradókat. Véget ért a tavaszi Szépkorúak Akadémiája, és újabb korosztályos válogatott a Sparinál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyáron is szükség van véradókra. A vér csak egy bizonyos ideig tartható el, így fontos a folyamatos ellátás biztosítása. Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatója rádiónknak elmondta, a nagyobb hőség idején is biztonságosan adható vér, ha megfogadunk néhány tanácsot.
3: Ilyenkor a folyadékpótlás az egy nagyon lényeges dolog. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem elég csak aznap reggel a viradás napján a folyadékot pótolni, mert az előző napokban is fontos, hogy olyan folyadékot fogyasszon, amivel fel tudja tölteni a szervezetét. Tudom javasolni a különböző teákat, tehát az ilyen gyümölcsösebb teákat, ami nem elvonja a vizet a szervezetből, hanem hidratál. Nem ördögtől való ilyenkor egy kis cukrot tenni a teába, vagy akár egy pici sót is, bármilyen meglepő, citromlevet használni hozzá, hogy az ásványi anyagoknak a pótlása is meg tudjon történni. Mindenképpen fontos ilyenkor a megfelelő energia utánpótlásról is gondoskodni, tehát aki véradásra készül, az mindenképpen bőségesen, rendesen táplálkozzon aznap, és fontos az, hogy ilyenkor adja meg a testének a pihenést, aznap már nehéz fizikai tevékenységet nem folytat.
2: A napokban tartották a Szépkorúak Akadémiája tavaszi szezonjának záró előadását. Ezúttal a tirpák hagyományokat és gasztronómiai örökségét ismerhették meg a résztvevők, számol be a nyiregyháza.hu. A rendezvény sorozat ősszel folytatódik. Az egészségügyi témák mellett a mesék és népviseletek világába is betekintést nyerhetnek majd az idősek. Korosztályos válogatott belső védő érkezett a Nyíregyháza Spartakuszhoz. Kaczmínszky Dominik Újpestről érkezett, és a következő szezonban kölcsönben játszik majd a Sparinál. A 20 éves, 194 cm magas focista a Honvéd utánpótlás csapataiban nevelkedett, majd az Újpest szerződtette, ahol bemutatkozhatott az élvonalban. Korosztályos válogatottként az U17-es és az U19-es nemzeti csapatnak is meghatározó tagja volt, írja a Város honlapja. Híreink után a várható időjárásról. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, itt térségünkben élénk északi a szél várható. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Szerdán folytatódik a napos, gyengén felhős idő. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb

0: Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: Nagyon jól vesztem, egész napot hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bár

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Online lakossági fórumot tartanak a múzeum fejlesztéséről. Új eszközök segítik a polgárőrök munkáját, és lezárult az idei Zene az kell program. Kovács Rádai Andrea vagyok. Online lakossági fórumot tartanak a Józsa András Múzeum fejlesztéséről. Kedden délután ismerhetik meg a részleteket az érdeklődők. A beruházás keretében teljesen megújul az intézmény épülete. Új közösségi és kiállító terek jönnek létre. A belső udvar pedig mindenki számára nyitott, zöld közösségi térré alakul. A projekt részeként turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó eszközbeszerzés is megvalósul. További részletek és a csatlakozáshoz szükséges link a nyiregyháza.hu oldalon érhető el. Új elektromos szolgálati eszközök segítik három polgárőr egyesület munkáját. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőr szövetség közölte, a gyurei polgárőrség és a csalodai polgárőr és tűzoltó egyesület egyaránt két-két elektromos kerékpárt, míg a tiszavasvári polgárőr egyesület két elektromos robogót vehetett át. Az eszközök beszerzésére az ORFK támogatásából nyílt lehetőség. Az új járműveket ünnepélyes keretek között vették át az érintett egyesületek képviselői. Az átadáson elhangzott, a korszerű eszközök jelentős segítséget nyújtanak majd a polgárőrök mindennapi szolgálat ellátásában. Különösen a települések közterületeinek ellenőrzése, a rendezvénybiztosítások, valamint a bűnmegelőzési feladatok során. Megtartották a Zene az kell idei szezonjának záró rendezvényét. A Nyírbátori Művelődési Központ adott helyet a programnak. A fiatalok felkészítő tanáraik, a program megálmodói, szervezői és támogatói előtt mutatták be előadásaikat, és azt, hogy milyen eredményeket értek el. A bűnmegelőzési programot 2014-ben dolgozta ki a Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya. A projekt célja az, hogy alternatívát kínáljon a gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő, a körülményeik miatt fokozottan hátrányos helyzetű fiataloknak, szabadidejük hasznos eltöltéséhez, írja a polisz.hu. A prevenciós programba több gyermekvédelmi központ kapcsolódott be az elmúlt években. Így az intézetekben nevelkedő fiatalok részesülhettek hangszerellátásban, zene- és táncoktatásban, művészetterápia keretében, drámapedagógiai foglalkozásban. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Záporzivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, itt térségünkben élénk északi a szél várható. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Szerdán folytatódik a napos, gyengén felhős idő. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a beszefem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez.

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM. Best.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a falevelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: és evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
2: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
3: 103.9 Best FM, a legjobb zene.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.